0: Sunshine FM.
1: A térség ritmusa.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

munkám. Mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát. Nem tudtam az elején, de megbosszulja magát. Nekem az a cél.

0: Csak a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 175 ezer vízumot vont vissza az Egyesült Államok. Hatékonyabbá teszik az óvodai rendszert. A kormány törvénymódosítással szigorítaná a megkülönböztető jelzések használatát. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés, hétvégén is jelentős a forgalom, parkolásért nem kell fizetni, viszont az nem azt jelenti, hogy tilosban parkoljanak, álljanak meg. Úgy Hajdú, Debrecen város belterületén, illetve Nyíregyházán a Sóstón, valamint Sóstógyógyfürdő belterületén is a szabályokra törekedjenek, ugyanis nagyon sok esetben a tömegközlekedési járművek haladását nehezítik, például Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő belterületén, ha úgy parkolnak, úgy állnak meg a felüljáron, hogy a folyamatos haladás nem biztosított a tömegközlekedési járművek részére. Debrecen Nagyerdő zsúfolásig meg van telve a parkoló a villamos vágány mellett. Itt is a parkolással kapcsolatosan úgy álljanak meg mindenhol, hogy a vasúti szerelvények, azaz a villamosok folyamatosan tudjanak haladni. Köszönöm a figyelmet, további kellemes hétvégét és balesetmentes közlekedést a viszonthallásra.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Létrejött az óvodai szakmai egyeztető fórum az óvodai nevelés legfontosabb kérdéseinek áttekintésére. Lannert Judit oktatási miniszter bejelentése szerint a testület célja, hogy a döntések a szakemberek gyakorlati tapasztalataira és a rendszeres párbeszédre épüljenek. A három havonta ülésező fórum a rugalmas tankötelezettségtől a digitális adminisztráción át az extrém időjárási helyzetek kezeléséig vizsgálja a szabályozás fejlesztési lehetőségeit. A kormány kormányzati kezdeményezés a mindennapi oktatási tapasztalatok becsatornázásával kívánja hatékonyabbá tenni az óvodai rendszert. Több mint 175 ezer vízumot vont vissza az Egyesült Államok külügyminisztériuma tavaly január óta a feltételek megsértése és különféle bűncselekmények miatt. Az érintett külföldiek tartózkodásra jogosulatlanná váltak, így kitoloncolhatók az országból. A döntések mögött leggyakrabban erőszakos cselekmények, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, ittas vezetés, valamint csalások állnak, de 100 vízumot úgynevezett születési turizmus szervezése miatt érvénytelenítettek. Az amerikai hatóságok jelezték, hogy a jövőben is határozottan fellépnek a biztonságot fenyegető személyekkel szemben. A kormány törvénymódosítással szigorítaná a megkülönböztető jelzések használatát a visszaélések kiszűrése érdekében. A jogszabály tervezet szerint a jövőben a védett személyek közül már csak a miniszterelnök, a belügyminiszter és a külügyminiszter utazhat kék lámpát használó szolgálati gépjárműben. A szigorítás a mentők, tűzoltók és rendőrök munkáját nem érinti, mint ahogy a sürgős hibaelhárítást végző járművek jogait sem. Pető Attila közlekedési szakoktató hangsúlyozta, hogy a KRESZ alapvető szabályai nem változnak, a szirénázó autóknak továbbra is minden esetben elsőbséget kell biztosítani. Hűtlen kezelés miatt rendelt el nyomozást a rendőrség a végleges törlés.hu szolgáltatás kapcsán. A miniszterelnökség iratainak átvizsgálásakor derült ki, hogy 15 millió adattörlő kódért csak nem bruttó 40 milliárd forintot fizettek ki egy vállalkozónak. A feljelentés szerint a kifizetések függetlenek voltak a tényleges adattörlésektől. A kormány júliusi feljelentése nyomán a Nemzeti Nyomozó Iroda ismeretlen tettes ellen indított eljárást, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűncselekmények gyanújával. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete alapvetően támogatja az alsó tagozat gyermekközpontú megújítását célzó 14 pontos javaslatcsomagot. A szervezet ügyvivője szerint ugyanakkor a jó célok eléréséhez elengedhetetlen a megfelelő feltételek biztosítása, így minden plusz feladathoz plusz időt és plusz forrást kell rendelni. A Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár által benyújtott Legyen élmény a tanulás című koncepció célja, hogy a tanítás élményszerűbbé váljon és jobban igazodjon a kis diákok életkori sajátosságaihoz. Kárenyhítési előleget igényelhetnek a tavaszi fagy és jégkárt szenvedett szőlő és gyümölcs termelők egy frissen megjelent agrárminiszteri rendelet alapján. A támogatásokra azok a gazdák jogosultak, akiknek a bejelentett területeik legalább felén legalább 50%-os hozamcsökkenést okozott az időjárás. A hektáronkénti 100 000 forintos előleg iránti kérelmeket augusztus 24-e és szeptember 6-a között lehet elektronikus úton benyújtani az agrárkárenyhítési szervhez. A kifizetések pedig legkésőbb október 20-áig megtörténnek. Milliárdos mentőautó beszerzésekkel és javításokkal kapcsolatos iratokat, valamint adathordozókat foglaltak le a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Országos Mentőszolgálat két budapesti telephelyén. A nyomozói akció alig másfél hónappal azután történt, hogy a szervezet új vezetője átfogó átvilágítást rendelt el a mentőszolgálat teljes működésére és gépjárműparkjára vonatkozóan. A hatósági eljárás hátterében az elmúlt évtized nagyértékű, gyakran egyajánlatos járműbeszerzései és a szervizelési szerződések állhatnak. Az év végéig még bizonyos ügyekben használhatják régi könyvformátumú személyi igazolványokat az érintettek, közölte a belügyminisztérium. Bár ezek az okmányok augusztus 3-án érvényüket vesztették, a kifizetésekhez, az egészségügyi ellátáshoz, az utazási kedvezményekhez és az anyakönyvi eljárásokhoz még elfogadják azokat. A szaktárca tájékoztatása szerint még mintegy 57 ezeren nem cserélték le az okmányt, akik időpontfoglalás nélkül bármelyik kormányablakban igényelhetnek új igazolványt. A 70 év felettiek számára az eljárás díjmentes. Víradásra hívja a lakosságot a közelgő augusztus 20-ai ünnep és a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Bár a hazai vérkészlet jelenleg stabil, a munkaszüneti napok miatt előre gondoskodni kell a folyamatos betegellátáshoz szükséges készletekről. A szervezők arra kérik az egészséges állampolgárokat, hogy a napokban keressék fel a véradópontokat, ahol a nyári kampány keretében koncertjegyeket is nyerhetnek. A helyszínekről és az időpontokról a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával tett feljelentést a miniszterelnökség az előző kormányfő Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben. A vizsgálat szerint a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda a közbeszerzést megkerülve bruttó 4,2 milliárd forint közpénzt fizetett ki Kaminski Fanni cégének 44 hónap alatt. A közlemény kiemeli, hogy a piaci árak többszöröséért végzett szolgáltatás díját folyamatosan emelték, miközben a vállalt feladat nem változtak, ráadásul a legutóbbi tartalmak jelentős része inkább választási kampányanyagnak minősült. Többnapos fesztivállá alakul az idei augusztus 20-ai ünnepség sorozat, amely a megszokott 18 milliárd forint helyett mindössze 4 milliárd forintból valósul meg. Az augusztus 19-től 23-áig tartó rendezvények központi látványossága a Lánchíd és a Margit híd között megrendezett drón, fény és tűzi játéksó lesz, amely idén 10 perces pirotechnikai elemet tartalmaz. Több mint 6,1 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kárelhárítási, valamint védekezési feladatok finanszírozására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a forrást a központi maradvány elszámolási alap terhére biztosítják az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó feladatokra. A döntéssel azonnali pénzügyi keretet nyújtanak a rendkívüli szárazság okozta kármentesítésre és a vízügyi igazgatóság védekezési munkálataira. A fazekasság lesz a fókuszban idén, a 40. alkalommal megrendezett mesterségek ünnepén augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által szervezett eseményen mintegy 100 látványműhely, interaktív foglalkozások és 60 népművészeti közösség várja a látogatókat. Az idei fesztivál díszvendége az Amerikai Egyesült Államok, ahonnan 18 iparművész érkezik, de többek között japán, koreai és kirgiz mesterek is bemutatkoznak. A gazdag programkínálatot népzenei koncertek, néptánc bemutatók, valamint az augusztus 20-ai ünnepélyes aratófelvonulás és kenyéráldás is színesíti. Újabb áremelkedési hullámmal indul az idei tanév, a tanszerek, az írószerek és az iskolai szolgáltatások terén is drágulással kell számolniuk a családoknak. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a tanszerek átlagosan több mint 3%-kal, míg az oktatási szolgáltatások majdnem 5%-kal kerülnek többe, de a papírárok és a digitális eszközök ára is jelentősen megugrott. Egy átlagos iskola kezdési csomag gyermekenként 45 és 75 ezer forint közötti összegbe kerülhet, míg az első osztályosok felszerelése a 100 ezer forintot is meghaladhatja. A szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány miatt a szokásosnál korábban indultak el afrikai telelőhelyeik felé a gólyák Szlovákiában. A Szlovák Madárvédő Egyesület ornitológusai szerint a vándormadarak már a múlt hét végén népes csoportokba keltek útra, és helyenként a nádirigók, a posszáták, valamint a fecskék is követték őket. A szakemberek kiemelték, a korai költözésért elsősorban a tartós hőség és a táplálékforrások megfogyatkozása a felelős. Ütlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium a gondosóra program ügyében. A parlamenti bejelentéssel egyidejűleg azonnali hatállyal felmentették a projektet lebonyolító kormányzati szolgáltató központ ügyvezetőjét, Juhász Rolandot. A büntetőeljárás kezdeményezésével párhuzamosan a társaság vezetésének több más tagját is felállították pozíciójából. Módosított menetrend szerint közlekednek az Intercity vonatok augusztus 25-től augusztus 29-ig karbantartási munkálatok miatt. A MÁV személyszállítási ZRT tájékoztatása alapján egyes járatok terelt útvonalon járnak, így Budapest nyugati helyett Budapest keleti pályaudvarról indulnak, illetve odaérkeznek. Az érintett vonatok részletes listájáról és a pontos indulási időpontokról a vasúttársaság hivatalos felületein tájékozódhatnak az utasok. A rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontjának nevezte a Fidesz frakció Baka András keddi köztársasági elnökké választását. A Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a voksoláson és az államfő beiktatásán sem, mivel álláspontjuk szerint Sulyog Tamás megbízatásának megszüntetése törvénytelen volt, így az új elnök megválasztása is illegitim. Az ellenzéki frakció közleményében úgy értékelte, hogy Baka András személye alkalmatlan a nemzet egységének megtestesítésére. Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért 51 milliárd forintos fejlesztési program indul a vízveszteség csökkentésére. A keretre önkormányzatok és víziközműszolgáltatók pályázhatnak, a tábleolvasás, a nyomásmenedzsment és az automatizált üzemeltetés bevezetésére. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezik. A ruházások célja a hálózatok megújításán keresztül a települések ivóvízellátásának hosszú távú biztonsága. Mintegy 1,8 millió egyéni vállalkozó és magánszemély számíthat adószámla értesítőre, akiknek legalább 5000 forint tartozásuk vagy 1000 forintnál több túlfizetésük van. A hiány az ügyfélportálon keresztül akár azonnal rendezhető, de szükség esetén fizetési könnyítés és 12 havi automatikus részletfizetés is kérhető. A túlfizetésről rendelkező vagy a tartozást törlesztő érintettek az adóhatóság oldalán és a NAV mobil alkalmazásában is tájékozódhatnak az egyenlegükről. Júliusban több mint 524 milliárd forintos többlettel zárt a költségvetés, ami mintegy 537 milliárd forintos javulást jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint az év első 7 hónapjában az államháztartás 2857 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az összeg a költségvetési törvényben rögzített éves hiánycél 67,7%-át teszi ki. Visszavonta a Magyar Fejlesztési Bank az Opus Titás ZRT két elnyert uniós pályázatát, így Mészáros Lőrinc cége összesen 65 milliárd forintnyi támogatástól esik el. A villamos energia hálózat fejlesztésére és az okos mérők telepítésére szánt vissza nem térítendő forrásokat mindössze 4 nappal a megítélésük után vonták vissza. Az MFB indoklása szerint a döntés hátterében az áll, hogy a társaság nem felelt meg a törvényileg előírt átláthatósági követelmény. Felfüggesztett az országgyűlés a Tisza párt képviselője Varga Lőrinc Mihály mentelmi jogát egy korábbi ittas vezetéses ügy miatt, amelyet a képviselő maga is támogatott. Ugyanakkor nem szavazták meg a mentelmi jog elvonását a fideszes Takács Péter esetében, akit Dobrev Klára perelt be rágalmazásért, valamint Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője esetében sem, akivel szemben két magánvádas eljárás volt folyamatban. A képviselők a bizottsági javaslatoknak megfelelően a magánvádas ügyekben a mentelmi jog fenntartása mellett döntöttek. Több fajsúlyos törvénymódosítást és szervezeti átalakítást fogadott el az országgyűlés a keddi rendkívüli ülésén. A döntések értelmében a terrorelhárítási központ október 1-től az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül. A parlament emellett megszabta, hogy a jövőben a kormány kizárólag októberben nyújthatja be a központi költségvetést, feloldotta a pedagógusok sztrájkjogának korlátozásait, és elfogadta a legfőbb ügyész lemondási idejének lerövidítését is.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Történelmi sikert aratott a magyar úszósport, miután a Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor és Milák Kristóf alkotta 4x100 méteres férfi gyorsváltó aranyérmet nyert a párizsi Európa-bajnokságon. Magyarország a kontinens viadalok történetében most először győzött ebben a számban, ráadásul új országos és EB csúcsot állítottak fel a fiúk. A befejező emberként úszó Milák Kristóf elképesztő teljesítményt nyújtott, így a 100 méter pillangón aratott győzelme után a második aranyérmét szerezte meg a versenynapon. Ismét pályára lépett Lionel Messi az Inter Miami színeiben a mexikói León elleni mérkőzésen, miután édesapja hosszantartó betegség után elhunyt. A 39 éves argentin sztár a félidőben a gólszerző magyar-amerikai Pintér Dániel helyére állt be. Messi a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy mérlegeli a jövőjét, és nem biztos benne, hogy még sokáig folytatja a labdarúgást, ám édesapja korábban arra biztatta, hogy játszom még egy utolsó világbajnokságon. Búcsúzott az első fordulóban Fucsovics Márton és Udvardi Panna is a Cincinnati keménypályás tenisztornán. A világranglistán 83. Fucsovics mindössze 20 perc játék után 3-1-es hátránynál sérülés vagy rosszulét miatt feladta a mérkőzését az esőszünetben. Udvardi Panna hősies több mint 2 órás csatában maradt alul a spanyol Krisztina Bucsával szemben. Az első szett elvesztése után simán egyenlített, ám a döntő játszmában 7-5-re a spanyol bizonyult jobbnak. Térségünkben szombaton folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31 és 36 fok között mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Jelentősen olcsóbb lett a villanyautók és a hibridek kötelező gépjármű felelősség biztosítása. Meghívásos alapon titkos levelekkel lehetett hozzáférni az NKA támogatásaihoz. Továbbra is reális a 2% alatti éves inflációs cél Magyarországon.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Továbbra is reális a 2% alatti éves inflációs cél Magyarországon. Banai Péter Benő, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke szerint az MNB podcastben kiemelte, hogy az árstabilitás a fenntartható gazdasági növekedés alapfeltétele és az euró bevezetés feltételeinek teljesítése a magyar gazdaság érdekeit szolgálja. Az alelnök a kibercsalások elleni küzdelemről is beszélt, ahol kiemelte, hogy egyes típusoknál 41%-kal csökkent a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Meghívásos alapon titkos levelekkel lehetett hozzáférni a Nemzeti Kulturális Alapvitatott támogatásaihoz. Erről beszélt a Somogy vármegyei Őrtilos polgármesterének fia Kelei Kornél. Az általa vezetett egyesület 30 millió forintot kapott abból az NKA keretből, amelynek szabálytalan elosztása és hűtlen kezelés gyanúja miatt júniusban letartóztatták Búzs Balást, a szervezet volt alelnökét. Az üggyel összefüggésben már 7 embert tartóztattak le a hatóságok, miközben az érintett településen lakosság arányosan rekordösszegű támogatás landolt. Jelentősen olcsóbb lett a villanyautók és a hibridek kötelező gépjármű felelősség biztosítása a hagyományos benzin- és dízelüzemű járművekhez képest. A Netrix elemzése alapján az elektromos modellek kötelező biztosítási átlagdíja 52 és 54 ezer forint között alakul, miközben a hagyományos hajtásláncú autóknál 59 ezer forint körül mozog. A kaszkó díjaknál ugyanakkor a magasabb vételár és a drágább javítási költségek miatt továbbra is a villanyautók jelentik a költségesebb kategóriát, ahol az éves átlagdíj eléri a 200 és 260 ezer forint közötti összeget. Az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál tárt fel valamilyen jogsértést a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az év első felében. A szakemberek közel 3000 játékot vizsgáltak meg a közterületi és intézményi helyszíneken, a hiányosságok miatt pedig 14 millió forint bírságot szabtak ki. A hatóság a balesetveszélyes eszközök használatát megtiltja, a tanév kezdetével pedig az óvodai és iskolai udvarok biztonságát is ellenőrzik majd. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége a lakossági energiafogyasztás csökkentése érdekében átfogó energetikai korszerűsítést és a rezsicsökkentés reformját javasolja. Tibor Dávid, a Masterplast alapító elnöke kiemelte, hogy az épületek megfelelő hőszigetelése az alapja a hővesztés megelőzésének. A szövetség emellett egy idősávos villamos energiatarifa bevezetését szorgalmazza, amely napközben olcsóbb, míg a délutáni és esti csúcsidőszakban drágább áramot biztosítana, arra ösztönözve a lakosságot, hogy a hűtést és az energiafogyasztást a nappali órákra időzítse. A Margit szigeten rendezi meg augusztus 20-ai országos találkozóját a Tisza párt. Magyar Péter miniszterelnök médiaposztjában megerősítette, hogy a párt önkéntes hálózata a Tisza szigetek az államalapítás ünnepén a fővárosban gyűlik össze. A Tisza párt már 2024-ben is ezen a helyszínen tartotta meg az egésznapos családi és sportprogramokkal egybekötött rendezvényét. A hagyomány folytatása pedig azt jelzi, hogy a kormányon lévő párt továbbra is kiemelten számít a civil bázisára.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben szombaton folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31 és 36 fok között mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Tájvan egyik múzeumába látogatott, és koszosnak érezte ott az egyik kihelyezett tükröt, és letörölte. Most kiderült egyébként, hogy ezzel óriási kárt okozott, mert 40 éve porosodott a tükör. A művész kifejezetten neki ez az egyik műve volt, hogy 40 évnyi por volt rajta, ő meg oda ment egy darab WC papírra, mert zavarta, és elkezdte törölgetni. Igen,
2: ez mondjuk milyen komoly művészeti
1: alkotás.
2: Ez egy
1: alkotás. Szép művészeti múzeumban történt.
2: Na várjál, akkor innentől kezdve, ha valaki nem akar otthon takarítani, akkor csak azt kell mondani, hogy anyukám, nem fogom letörölgetni a polcot soha többé, mert ez egy művészeti alkotás.
1: Te nem trehány vagy, hanem műértő.
2: Nem, ennek direkt nézd meg, egyre nagyobb a por rajta, milyen jól néz ki. Igen. Most már olyan mattos, már nem csillog.
1: És bennem amúgy felébresztett némi ötletet, hogy mi van akkor, hogyha én most hazamegyek, olajban sütök valamit, és akkor oda teszek a falhoz mondjuk egy vásznat, és ami kifröccsen az olajból sütés közben, az maga a mű.
2: Én ettől, már most bocsánat az összes művésztől, aki ilyet alkot, én ettől mindig olyan ódkodtam, hogy nekem az a szép, hogy ha valamit lefestettél, és mondjuk ugyanúgy néz ki Rákóczi Ferenc, mint az élőben. Tehát, hogy ránéztél, és akkor azt mondod, hogy
1: nem, az ember, igen, az ember
2: egy portré.
1: Azt ismeri el, amiről azt látja, hogy wow, de rengeteg igen. munka van, tehetség, és az, hogy te nem tudnád megcsinálni. Igen. Főleg az döbbent le a
2: de
1: másik
2: amikor
1: munkáját.
2: Az, hogy fogott, nem tudom, 10 darab ilyen festékes patront, hozzávágott egy fehér lepedőhöz, ami szét plottyant rajta, és aztán kirakta, hogy ez most a nem tudom milyen művészeti ágnak a képviselete, és milyen szép lett, és nézik az emberek ilyen snob módjára, és belelátnak mindent, és akkor ad valami fantázia címet, az univerzum robbanása, vagy nem tudom, valami ilyesmi. És,
1: hát közben egy pesgő van a kezében.
2: A művész arra gondolt, igen, közben. Na ez
1: elnézést, és ez eladom? Hát nem a tűzoltó készülék, az marad.
2: Igen, körülbelül azt is kitondnál, hogy azt mondanád, hogy ez a művész.
1: Vagy az a kuka.
2: Igen. És tudom, egyszer megkérdeztem a művészeket, hogy nyilván ők tudnak rendes portrét is festeni, ha akarnak. Uh-huh. Tehát, hogy ők nem azt jelenti, hogy nem tud más.
1: De az nekik mainstream, az túlságosan.
2: Tehát már eljutott onnantól, hogy így szabadítja fel a gondolatait, és így valósítja meg önmagát. Hát nyilván más a művészeti értéke. Nálam legalábbis, mint amikor ilyen nagy, hatalmas festmények. Hát ha elmész például bármilyen ilyen múzeumban, és ilyen monumentális, vagy egy freskó, hát hogy micsoda munka volt abban, hogy egy Sixtuszi kápolnát, hogy valamit mire kifestettek és megcsinálták. Most meg fogod, és akkor azt mondod, három napja hengerezem a falat. Hát csinálom, hogy fejére legyen, nem
1: hát nem is az, ha maga a tézázás. Hát a maszkolás sokkal több idő, mint maga a munka.
2: Na, azt gyűlölöm. Tehát azt úgy meg is szoktam hagyni a páromnak, hogy ő ilyen precíz kiméregeti, leragaszgatja, stb. Én meg úgy vagyok vele, kikerülöm majd. Na, nem fogja az meg. Meg ha megfogja, majd letörölgetem. Tehát az a műanyag csíkot meg ilyesmi. Gyorsan egy vizes ruhával. Nyilván a második hengerezésnél már lecsöppen, arrébb megy, nincs fóliázás alul. Hoznál egy kis vizes ruhát, mert már a padló is olyan, már tocsog.
1: Látszik, ti még takarítjátok a házat, mi eladjuk. Amint köztös lesz, azonnal költözünk.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Ki minden szuper. Na, nem úgy, mint Washington DC Lincoln medencéjében. Ugyanis ott ez az ikonikus medence, Trump úgy döntött, hogy meg kell ezt is reformálni, mint oly sok mindent a beiktatása óta, és úgy döntött, hogy sokkal jobban néznek ki ez a medence, hogyha az alja kék lenne. Le kellett gondolom engedni hozzá a vizét, azt se tudom, hogy ezt hogy tették meg, nem tudom.
2: Minden esetre... Kihúzták a dugót. Nem lehet egy nagy...
1: Ennyi volt. Jött egy ilyen hang, aztán...
2: Na, tessék, le van engedve.
1: Ennyi, 3 hét alatt lemegy a vízról.
2: Igaz, ott valahol néhány utcában még ömpölyök, de nem érdekes.
1: És végül kékre festették, és kapott egy vízzáró réteget is, sőt, inkább ez adta maga kék színét, majd visszafelengedték vízzel, és igazából minden rendben volt 10 napig, míg nem elkezdett algásodni. Úgy gondolták a szakemberek, hogy hidrogénperoxid lesz itt a mennyei manna. Aha. Beleöntötték, az felmarta a vízzáró réteges festéket, úgyhogy darabokban úszik a tetején.
2: Nagyon
1: és
2: jó.
1: Algás is, és még a festéket is felhozta.
2: Parádés. Most olvastam, hogy állítólag jó a citromsav, hogyha beleöntött például a fúrott kúttal megtöltött medencébe is, vagy a nagy dózisú C-vitamin. Hát nyilván az elég hülyén néz ki. Bemész a gyógyszertárba. Napot kívánok.
1: Egy raklap béres kérek.
2: Két doboz. Hát de főleg így most akkor megint le kell engedni.
1: Hát valószínűleg
2: újra
1: igen.
2: Kell festeni.
1: Hát valami 4 milliárd forintnak megfelelő dollár volt, csak az, hogy kifessék a belsejét, és hogy vízzáró, meg hogy kék legyen majd a színe végül, és akkor ugye ott járnak, hogy...
2: Végül is kék lett, csak fent lebeg a tetején, nem?
1: Meg kicsit zöld is, mert algásodik.
2: Hát így, de hogy... ugye milyen szép lett. Na, elnök úr, azért így bejött, most már olyan türkiszes. Tehát ez igazi.
1: De hogyha hunyorog éjszaka háttal a sötétben,
2: nézze
1: akkor...
2: csak meg. Igen. Polarizált napszemüvegbe, egész jó a színe.
1: Miért nem léptek be egy medence kertépítők csoportba? Hát annyi minden okosságot írnak itt. Hát nem hiszem el. Például a homokszűrő helyett szokták javasolni, hogy üveg legyen a homokszűrőben. Hát én üveggel próbáltam, sokat nem szűrt rajta.
2: Azt látom rajtad is, hogy betöltötted a 40-et, és csatlakoztál ahhoz a férfi klubhoz, ahol 3 téma van. Az egyik a gyep, a második a grillezés, a harmadik a medence. És mindig erről beszélve, nézd meg, akárhova mész, különböző videócsatornás, adom, így kell grillezni, úgy kell az oldalast, így kenegeted, a maghőmérő, a nem tudom micsoda, kész. Jön a következő, a füvet visszavágjuk, nem vágjuk, megműtrágyázzuk, nem műtrágyázzuk, most így locsoljuk, minden csinálunk.
1: Láttad azt a csajt? Milyen csajt? Láttad, hogy a lobbiban akciós?
2: Láttad, nem igaz, meg kijött 2 lóhere, hát nem tudtam odafigyelni.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 51 milliárd forintos fejlesztési program indul a vízveszteség csökkentésére. Adószámla értesítőket küld a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Feljelentést tett a miniszterelnökség Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az elöregedett vízhálózatok miatt, ezért 51 milliárd forintos fejlesztési program indul a vízveszteség csökkentésére. A keretre önkormányzatok és víziközműszolgáltatók pályázhatnak, a tábleolvasás, a nyomásmenedzsment és az automatizált üzemeltetés bevezetésére. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezik. A beruházások célja a hálózatok megújításán keresztül a települések ivóvízellátásának hosszú távú biztonsága. Mintegy 1,8 millió egyéni vállalkozó és magánszemély számíthat adószámla értesítőre, akiknek legalább 5000 forint tartozásuk vagy 1000 forintnál több túlfizetésük van. A hiány az ügyfélportálon keresztül akár azonnal rendezhető, de szükség esetén fizetési könnyítés és 12 havi automatikus részletfizetés is kérhető. A túlfizetésről rendelkező vagy a tartozást törlesztő érintettek az adóhatóság oldalán és a NAV mobil alkalmazásában is tájékozódhatnak az egyenlegükről. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával tett feljelentést a miniszterelnökség az előző kormányfő Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben. A vizsgálat szerint a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda a közbeszerzést megkerülve bruttó 4,2 milliárd forint közpénzt fizetett ki Kaminski Fanni cégének 44 hónap alatt. A közlemény kiemeli, hogy a piaci árak többszörösöért végzett szolgáltatás díját folyamatosan emelték, miközben a vállalt feladat nem változtak, ráadásul a legutóbbi tartalmak jelentős része inkább választási kampányanyagnak minősült. A fazekasság lesz a fókuszban idén a 40. alkalommal megrendezett mesterségek ünnepén augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által szervezett eseményen mintegy 100 látványműhely, interaktív foglalkozások és 60 népművészeti közösség várja a látogatókat. Az idei fesztivál díszvendége az Amerikai Egyesült Államok, ahonnan 18 iparművész érkezik, de többek között japán, koreai és kirgiz mesterek is bemutatkoznak. A gazdag programkínálatot népzenei koncertek, néptáncbemutatók, valamint az augusztus 20-ai ünnepélyes aratófelvonulás és kenyéráldás is színesíti. Módosított menetrend szerint közlekednek az Intercity vonatok augusztus 25-től augusztus 29-ig karbantartási munkálatok miatt. A MÁV személyszállítási ZRT tájékoztatása alapján egyes járatok terelt útvonalon járnak, így Budapest nyugati helyett Budapest keleti pályaudvarról indulnak, illetve odaérkeznek. Az érintett vonatok részletes listájáról és a pontos indulási időpontokról a vasúttársaság hivatalos felületein tájékozódhatnak az utasok.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben szombaton folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31 és 36 fok között mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Mi volt a legcikisebb nyári sztori?
2: Mara, neked volt ilyen?
1: Egy igazán meredek csúszdáról.
2: Amúgy, igen.
1: Akkor még azt a taktikát nem tudtam, hogy keresztbe kell tenni, tudod, a kezeidet így a mellkasodon.
2: Ez így van. Igen.
1: Mert akkor véded, amit védened kell.
2: Igen, és hogyha beszorítod a farpofádat, és egy picit megemelkedsz, és a lapockádon csúszol, akkor még jobb vagy. Igen, folytasd,
1: igen,
2: kérlek.
1: Van, azt hallottam, hogy a bugyit, vagy a
2: az is van. Jó, mennyi, amikor még fecskét hordtam a strandon.
1: Nem, tehát az, amikor a fiúkat látod ilyen behúzott fenékkel, ott meg mit tudom.
2: Egy jó tanga. Igen?
1: Érdekes. Na, de az a lényeg, hogy hát én lecsúsztam a csúszdán, csak érdekesen érkeztem. És ugye minden csúszda, még az a plusz info, hogy a csúszdák mellett ott vannak ezek a kis vízimentő fiúk.
2: Ez
1: így valami
2: van.
1: Történik. Igen, akkor kimentsenek. Hát ott is volt egy fiatal ember, na de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy én lecsúsztam, mert hogy az nekem jó. És hát azzal a lendülettel a fürdőruhám felső része az egyik oldalt így fölcsúszott.
2: Önálló életre kell?
1: Igen, azzal a lendülettel a testrészem egyik kis része az napvilágot látott, és én gyorsan visszahelyeztem a megfelelő helyre. Na de, nyilván nagy nehezen kimásztam, hiszen mögöttem már jöttek, majd észleltem, hogy az egyik szememről elhagytam a kontaktlencsét is.
2: Ez egyre jobb egyébként.
1: Tehát nem elég, hogy mondjuk jobb oldalt kiesett, aminek ki kellett esnie, majd a bal szememről kiesett a kontaktlencse, és én felszólaltam rögtön, hogy Jézusom, elhagytam a kontaktlencsém, és kaptam.
2: De már csak az lett volna szem, hogy nem látok, nem látok.
1: Kaptam azt a választ, hogy miért meg akarod keresni?
2: A vízben?
1: Igen.
2: De én nálam a mozizás az kimerül annyiba, hogy látom minden nap, amikor Bordás Béla elmegy reggel, majd hazajön este.
1: Jó, az valóban izgalmasabb lehet.
2: De várjál, és föl is szoktam hívni, hogy Béla, balátom, hazaértél, minden rendben?
3: Ja, ti együtt éltek?
2: Hát nem együtt élünk, hanem egymást, tehát
3: akkor vonjuk le a logikus következtetést. Béla bá szereltette fel az ajtóra ezt a becsapódó akármit, és az ő cipői vannak a folyosón. Tudod mit, megértem. A Béla bácsi cipője van kint, amivel egész nap rohangál, azt azért úgy biztos nem lehet kellemes.
2: Nem, hát mi ugye szembe szomszédok vagyunk. Tehát az én erkélyem az ő erkélyével van szemben. Uh-huh. És ahol van neki a garázsa, én szoktam látni, amikor megérkezik, amikor én esetleg kint vagyok a teraszon, és éppen teszek-veszek, és Béla bá kijön, akkor volt olyan sötétben, zseblámpával így átvillogott. Meg ha meglátja, hogy kint vagyok, átinteget.
1: Tehát milyen...
3: Kicsit fúrva. Beteg, nem?
1: Igen, tehát el tudod
3: beteg, nem?
1: Igen, tehát el tudod képzelni, hogy ott állnak.
3: Adom a SOS jelzés, itthon
1: jó
3: vagyok.
1: Hiszem.

0: köszönök neki.
1: Javaslom, hogy vannak a telefonokban most már ez a radar, ilyen követő, meg minden. Igen,
2: állítsunk be lokátort.
1: Szerintem nézd lokátoron, hogy merre jár.
2: Szerintem Béla Bálnak nincs olyan telefon.
1: Nem baj, lehet rá tölteni bármilyen applikációt. Igen. Most már akkor tudod követni, hogy mikor, merre, cikázik.
2: És már lassan berakom a kedvenc. És már lassan berakom a kedvencek közé.
0: Hány kilométert tettünk egy nap?
1: Béla bácsi, látom, jó volt. Mi volt Nyírszőlősön? És akkor tudod így követni. Téglás környékén ott esetleg?
2: Béla, már látom, kim a Nyírszőlősön. Mi a helyzet?
1: Ennyi. És akkor folyamatosan nyomat tudod követni. De javaslom, hogy fordítva is működjön, hogy azért lássa.
2: Ő is lássa engem.
1: Persze.
2: Jó.
1: Ha valami történne
0: mondjuk
1: veled.
0: Mondjuk Norbi nagyon nem fog cikázni.
1: Nem fog.
0: De...
1: Mit csinál Norbi már 20 perc, hogy a cipőket szaglásza. Folyosul.
2: Na, hát így élünk mi. Úgyhogy kérem szépen.
1: Elkészíthetitek a szomszédok legújabb sorozatát. Tudom, ti már fiatal generáció vagytok, nem is biztos, hogy emlékeztek a szomszédokra, de akkor legyen a jó barátok, azt mindenki látta.
2: Igen.
1: És ketten Bélával, mint főszereplő.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Ami viszont szerintem szenzációs, és minden kocsiba alapból beleraknám, ez a head-up display. Hát annál kényelmesebb dolog a földön nincs, hogy ülsz, le se néztem egy ilyen 500 kilométeres vezetés alatt a műszerfalra, hanem azt láttam, hogy ott van, hogy mennyivel megyek, a tábla felismerő, hogy egyébként ott mennyivel lehet menni, meg a GPS-nek a nyilak, hogy jobbra, meg balra, meg stb. Ennyi volt ott kivetítve ezen a head-up display-en, és bőven elég volt, és egyáltalán nem volt zavaró. Tehát én is azt hittem először, hogy zavaró lesz, hogy ott megjelenik, de nem, nagyon kényelmes volt.
2: Igen, mert a szemnek van egy olyan tulajdonság, hogy tudsz rajta át is nézni, meg ugye, tehát hogy közelre nézel, távolra nézel.
1: De alul van, tehát ráadásul nem takar ki az útból semmit, hanem gyakorlatilag az autónak az orr részét csak magasabban van, és ezért még a szemedet se kell így meg bólogatni a fejeddel, hogy lenézek. Tőlem világíthatott volna nyugodtan a hűtővíztől kezdve mindenféle pirosan, mert nem néztem rá.
2: Annyi, hogy közben lerobbant az autó, kifogyott az üzemanyag, mert azt ugye nem mutatta a head-up display.
1: De annyira kényelmes volt egyébként, hogy mondtam is, hogy egy ilyen, én most már megnéztem, lehet kapni ilyen gagyi változatokat, tehát ez a
2: megveszed. Utólag beszereled?
1: Utólag felszereled a műszerfalra, ilyen átlátszó, mindenféle, hát na, azért az nem olyan, mint amikor magától kijön, szépen úgy megy. Szóval az szerintem egy nagyon jó találmány.
2: Igen, és vajon azt mennyire látják jól azok, akik mondjuk idősebbek és már nem látnak közelre jól?
1: Ez nem közelre van, ez pont, hogy nagyon jól látod. Uh-huh. Tehát az a jó benne, hogy ilyen hatalmas számokkal csak azt mutatja, hogy mit tudom én, 119-en robogsz az autópályán. És egyébként pedig ki van írva mellette egy tábla, hogy 130-a megengedett. Aztán mondjuk nem mindig talált el a tábla felismerő rendszer pontosan, mert volt, ahol 60-os tábla volt, szerintem nyugodtan mehettem volna 90-nel, pont egy védekapunál. A másik nem megfordítva volt, végig mutatta, hogy 60, de már rég feloldotta egy kereszteződés, de ő nem érzékelte a feloldó jelet, így aztán addig azt mondta,
2: bocs,
1: hogy
2: nem figyeltem, volt valami.
1: pont a fűtést állította. Levettem a szemem az útra. Igen, tehát azt nem mindig találta el, de azt is azért nagy százalékkal megoldotta. Meg ha össze volt okosítva a telefonoddal, akkor tudta, hogy nem az utat rajzolta fel, meg semmi ilyenek, tehát csak a nyilakat mutatta, hogy mit tudom én, jobbra 500 méter, balra 600 méter. Tehát mint ahogy a ralliban mondják a navigátorok, ez a sodrós kettes jobbra 200, tehát ez nagyjából megfejtett, hogy hova kell menni.
2: Vigyázz, fa, őz, úristen, árok.
1: Na, igen, és az egymás után most.
2: Igen. És na, visszatérve a Tesla Model 3-ra, ott ugye ki lehet játszani ezt a rendszert, ami figyeli az éberségedet, meg a figyelmedet, és azáltal, hogy ezt a figurát megvették, és odarakták a kamera elé, tehát itt a Messi meg Ronaldo figurákat, állítólag nagyjából 30 percig tudtak úgy haladni, hogy nem kapcsolt, vagy bekapcsolt autópilótával, hogy nem küldött figyelmeztetést.
1: Uh-huh. Na hát. Nem tudom, de most egyébként tök jó ötlet ez a világbajnokság kapcsán. Tehát, hogy akkor végig lehet menni egy kezdő csapaton. Kedvenc játékosaidnak a képeit, és akkor szegény Tesla megőrül, azt mondja, fúristen, az egész gánai válogatott. mindegy forma. Tehát, hogy az nem hiszem el, hogy mindenki ugyanúgy néz.
2: És előbb-utóbb majd összesugnak a Teslák is, hogy figyelj már, én ma már vagy 6 Ronaldot láttam.
1: Nálam is Ronaldo vezet, nálam is. Hát de egyszerre.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
2: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine. A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés. Hétvégén is jelentős a forgalom, parkolásért nem kell fizetni, viszont az nem azt jelenti, hogy tilosban parkoljanak, álljanak meg. Úgy Hajdú, Debrecen város belterületén, illetve Nyíregyházán a Sóstón, valamint Sóstó-Gyógyfürdő belterületén is a szabályokra törekedjenek. Ugyanis nagyon sok esetben a tömegközlekedési járművek haladását nehezítik, például Nyíregyháza Sóstó-Gyógyfürdő belterületén, ha úgy parkolnak, úgy állnak meg a felüljárón, hogy a folyamat haladás nem biztosított a tömegközlekedési járművek részére. Debrecen Nagyerdő zsúfolásig megvan telve a parkoló a villamos vágány mellett. Itt is a parkolással kapcsolatosan úgy álljanak meg mindenhol, hogy a vasúti szerelvények, azaz a villamosok folyamatosan tudjanak haladni. Köszönöm a figyelmet, további kellemes hétvégét és balesetmentes közlekedést a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Szombattól jelentős drágulás jön a hazai benzinkutakon. Legalább 58 magyar állampolgárt evakuáltak Horvátországban. A Kekvák ügyében az Alkotmánybíróság elutasította az ellenzék indítványát. Javában zajlik a debreceni Sportuszoda éves nyári karbantartása. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Szombattól jelentős drágulás jön a hazai benzinkutakon, ahol tankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára egyaránt bruttó 9 forinttal emelkedik. Pénteken a benzin országos átlagára még 576 forint volt, a gázolajé pedig 664 forint volt literenként. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a Horvátországban pusztító erdőtűz által érintett területekről, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter. Az érintettek ellátásáról a helyi hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodnak. Elhelyezésük sportcsarnokokban és más ideiglenes szállásokon történt meg. Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel kórházba került, más sérültekről egyelőre nincs hír. Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította a Fidesz és a KDNP közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó alaptörvény módosítás elleni indítványát. A testület többsége úgy határozott, hogy a kifogás nem eljárási, hanem tartalmi jellegű volt, ami kívül esik a hatáskörén. A kapcsolódó uniós forrásokat érintő törvény alkotmányosságát az Alkotmánybíróság külön eljárásban vizsgálja tovább. Javában zajlik a debreceni Sportuszoda éves nyári karbantartása, amelynek keretében az összes medencét és műszaki berendezést átvizsgálják. A mintegy 10 millió forintos felújítás során kiemelten foglalkoznak az 50 méteres medence mobil hídjának ellenőrzésével és javításával, a vízforgató és klórozó berendezések beállításával, valamint a sérült csempék cseréjével. A debreceni vízkorlátozás miatt a szokásosnál korábban leengedett medencéket a munkálatok befejezése után feltöltik, így augusztus 31-től ismét fogadják a sportolókat és a nagy közönséget. Hajdú-Bihar vármegye három veszélyes közúti csomópontjának átépítését tervezik, ám a munkálatok kezdetére még várni kell. Püspökladánynál és Polgárnál a végleges engedélyezési és kiviteli tervek várhatóan 2027 nyarára készülnek el. Hajdú-Böszörménynél a 35-ös főút és az Újvárosi út kereszteződésébe tervezett körforgalom minden engedéllyel rendelkezik már, viszont a kivitelezésre egyelőre hiányzik a szükséges pénzügyi forrás. A beruházások tényleges megvalósítása a döntésektől és a források biztosításától függ. Augusztus 28-áig lehet jelentkezni a Debreceni Egyetem mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának új vadfeldolgozási és vadhigiéniai szakirányú továbbképzésére. A három fél éves levelezőrendű képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a vad elejtését követő szakszerű feldolgozási és higiéniai eljárásokat, valamint a minőségi vadhús készítmények előállítását. A szakembereknek és a vadgasztronómia iránt érdeklődőknek szóló program részletei és a jelentkezési feltételek az egyetem hivatalos honlapján érhetők el.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében is zavartalan napsütésre számíthatunk, szombaton csapadéknak legkisebb nyomát sem látni. A déli délkeleti szél sokfelé élénk széllökésekkel kíséri a napunkat, így a meleg ellenére nem lesz teljesen mozdulatlan a levegő. Napközben újra beüt a kánikula, a hőmérők higanyszála egészen 35 fokig kúszik fel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Valahol ott van a probléma, hogy nem koncentrálunk oda, hogy mi éppen valamit vezetünk, vagy valahol közlekedünk. A másik az, hogy olyannyira nincsen veszélyérzetünk. Talán egyébként el is lettünk kényelmesítve. Mindenhol lámpa, mindenhol maga a biztonság. Aztán, hogyha valahol még sincs, igen, akkor ugye kikapcsol az ösztön, azért, mert ugye te biztonsággal éled az életedet, és na olyankor veszély leselkedik rád, és bárhonnan előugorhat az ördög, és elvisz magával, mert tényleg...
2: Nincsenek tisztában, sokszor az autósok sem. Múltkor az egyik hölgy rám ripakodott, hogy mi az, hogy nem szállok le a kereszteződésre, miközben én kerékpárúton haladtam. Tehát ő, és így néztem rá, ő meg fordult le kisíbe, egyértelműen nekem volt elsőségen, és végig a kerékpárúton méző, meg hajtott be egy utcába. Le kell szállni a kerékpárról, és így mondtam, hogy de hát fel van festve, itt van a vonal, ez a kerékpárút. A férje az ott mellette ült, és az nem szólt ezt, hogy szerintem amikor elmentek igen, körülbelül ezt láttam, hogy jó, majd elmagyarázom az asszonynak, hogy nem jól tudta. Tehát tényleg sokszor van ilyen.
1: Ki szólt neked, hogy köszi, hogy nem szóltál be neki.
2: Mondok egy apróságot, tényleg filléres tétel. Morzsa porszívóra veszel egy ilyen kis szövet húzatot, amit a légszűrőre, vagy mi az ott a szűrőjére.
1: A szűrő?
2: Hát valami benne van az a szűrő. Arra, ha ráhúzod, akkor nem kell olyan sűrűn takarítanod azt a szűrőt, mert amúgy minden egyes alkalommal azt ki kellene mosnod, vagy valamit csinálni. Nem kapok hozzá tartalék szűrőt, mert nem lehet kapni. Ezt ráhúzod, utána, amikor már megtelik, kidobod, és 3-4-5 alkalom után kell csak kitisztítanod a szűrőt.
1: Ó, hát erre van a karácsonyi flotirzokni, Laci.
2: Á, igen, tudom, most ez meg nem túl környezetbarát, tehát egy igazából így meg akkor a műanyaggal szennyezed, mert mindig azt kidobod.
1: Lehet. A luxus hajó sem túl környezetbarát, hát, mégis van.
2: Igen.
1: Szerintem ezen ne akadjál fel, ne legyenek álmodó éjszakáit.
2: De vannak ilyen, amik nekem eszembe se jutottak volna ilyen praktikus dolgok, néha az ember ezeket tényleg úgy megveszi, hát mostantól nem fogja. Vagy úgy csinál, mint ismerősem, aki gyűjti a CB rádiókat, már van neki vagy 10 darab, de még mindig kellett, és gyorsan július 1-e előtt még megrendelt 3-at, mert még a kuponokat fel kellett használni, mert a korábbi vásárlások után járt neki.
1: Hát nincs annyi ismerős, akivel beszél.
2: De hogy nem, van egy másik ugyanilyen őrült, aki szintén gyűjti a CB rádiókat, úgyhogy vele szoktak néha beszélgetni. Úgyhogy bevásárolt a kuponokat, levásárolta, reméljük mindent elköltötte, aztán majd talál valami új forrást. Ezt nem lehet abba hagyni.
1: Tomi és Jani beszélgettek. Most a rózsaszín CB rádiót
2: használjuk. És ismered őket?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Sembá.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Hogyha a tengerparthoz mész nyaralni, akkor ne pisíj bele a tengerbe, mert oda vonza a cápákat.
3: Ezt jókor mondod. Haverabnak szólok.
2: Az egy dolog. De ha te belepisíltél, akkor gyorsan gyerek.
3: De haverom maradhat.
2: Igen. Igen, mert lehet, hogy megjelennek majd a cápák a környéken.
3: De hova rohansz? A Dallas ismétlése most megy.
2: Igen, a Vöröstengerbe ezért ért egy búvárt ilyen baleset. Azt nem tudom, hogy ott hogy búvárkod. Hát nyilván ott az nem olyan, hogy kimegyek és szétnézek, ott vagyok a tenger közepén, most jött rám, mert pisilnem kell, reggel megittam azt a két pohár vizet, már csak nem úszok ki.
3: Azt hittem, hogy az városi legenda, amikor ezt mondják az emberek, hogy hát mint egy teleszart búvárruha. Akkor tényleg van ilyen. Akkor tényleg
2: nem, működik. Nem volt búvárruhában. Rosszabb. Igen, de nyilván ez állítólag működik, és tényleg úgy van, mint a vérrel, tehát, hogy annak az ammóniának a szagát meg ilyesmit megérzik a cápák, hihetetlen jó a szaglásuk, és messziről kiszagolják, és az nekik táplálék. Már hogy azt jelzi, hogy ott egy táplálék van, és akkor így esetleg támadnak. Igen, de akkor most már tudjuk, hogy a delfinek
3: magasabb húgysav értéke. Szerintem kevesebb.
2: Labor jelentés.
3: Kevesebb vörös hús kell lennie.
2: Vérvizsgálatot tetszik kérni? Csattagtadja a fogászja.
3: Akkor most vért veszek.
2: Igen, megnézzük, hogy milyen. Kicsit magas a koleszterin.
3: Igen, leszakadt az egyik karja, maradhat. A delfinről.
2: Ez nagyon morbid,
3: de mi...
2: De vigyázzunk.
3: Mi alföldi gyerekek erről tudunk ki.
2: Mi ezt így képzeljük el. Szóval nem játék a delfin sem. Meg hát
3: a medvéről mondtuk ezt mindig, de nézzük a delfin
2: sem. A medve sem. Tehát, hogy azért ezek vadállatok, tehát amellett, hogy lehet nagyon szerethetőek, meg nagyon aranyosak, milyen érdekes, nem a medvére, és azt mondja, jaj, Maci, még méz is készült belőle, meg minden, jaj, egy kis, meg Maci, Laci, meg minden, ez a kép marad meg benne. Gyerekkorban minden embernek volt gyerekkorában egy kis plüss mackója, vagy valami, mert azt kapod.
3: Hát néhány nőnek is manapság van.
2: Igen.
3: Nyilván attól függ, hogy az a férfi melyik autó, milyen autóból száll ki, hogy büdös disztó vagy édes mackó.
2: Igen.
3: Azt mondják a delfinről, hogy az egyetlen vízélemlős, amelyet nem tántorít el, ha a kiszemelt lény más biológiai fajhoz tartozik. Tehát képes úgy viselkedni, mint egy házi nyúl, amelyik nem hagyja békén a macskákat, kutyákat, a széklábát, csak hogy a nyúlnak nincs olyan fejlett intelligenciája, hogy még féltékeny is legyen. Tehát féltékeny állatok, mind a mellett, hogy intelligensek.
2: Te úsztál már delfint?
3: Nem.
2: Láttál
3: nem.
2: Már egyébként élőben delfint? Már szerintem nem akváriumban, nem. Hanem úgy, hogy a tengerben.
3: A állatparkban például?
2: Nem, hanem hogy mikor, nem tudom, Egyiptomban vagy bárhol jártál a világban, és akkor esetleg ott úszkált a vízben. Mert van...
3: Nem tudom, én a tengerben csak pisilni járkoztam, hamar megvan, úgyhogy igazából nem figyeltem.
2: Most már tudjuk, hogy Egyiptom miért lett az egyik legveszélyesebb, a sok cápatámadás miatt. És érdekes, mindig csak abban a periódusban, mikor a Gabi ott nyaralt. Egyébként az egyik legfélelmetesebb látvány. Én nagyon szeretek így, hogyha a tengerparton vagyunk, akkor mindig viszek magammal egy ilyen búvár pipát, meg mindent, hát főleg, amikor a gyerekekkel voltam. Igen, és akkor csak lebegsz a víz tetején, és közben alattad pedig.
3: Jó, nekem attól lehet herpeszem.
2: Attól.
3: Hát,
2: mi a sós vízben?
3: Hát képzeld el, hogy mentünk, hát olyan volt egyébként, mint egy népesemet szájról szájról.
2: Oké, nekem belepisíz a tengerbe.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Rövid pihenőt kaptak az országgyűlési képviselők. Baka András már most népszerűbb, mint Súlyog Tamás volt. Újabb telepeken ütötte fel a fejét az afrikai sertéspest is. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Rövid pihenőt kaptak az országgyűlési képviselők, mivel a Tisza kormány jövő hétre nem kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést. A májusi megalakulás óta már 23 ülésnapot tartó országgyűlés munkája augusztus 20-áig szünetel, ám a kormány szombaton Pakson tart egyeztetést a pártelnökökkel a Dunai fenék küszöb építéséről. A 21 kutatóközpont legfrissebb felmérése szerint Baka András támogatottsága már most kedvezőbb, mint Súlyog Tamásé volt elnöksége során bármikor. Bár a frissen megválasztott államfőt a hét elején még a megkérdezettek 57%-a ismerte, az őt ismerők 72%-a támogatja a kinevezését. A válaszadók 37%-a teljesen függetlennek tartja az új köztársasági elnököt, míg 15%-uk szerint a Tisza párthoz áll közel. Megerősítette az afrikai sertéspest is jelenlétét két Baranya vármegyei házi sertésállományban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Nemes Imre országos főállatorvos haladéktalanul elrendelte a Drávafoki és az Okorági gazdaság lezárását, az érintett 34 sertést és 19 mangalicát tartalmazó állományok felszámolása pedig már folyamatban van. A hatóság 3 és 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet jelölt ki a térségben, és a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására szólította fel. Már 6500-an írták alá azt a petíciót, amely a régi piros-fehér-zöld zászlós rendszámok újragyártását kéri a Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól. A szaktárca határozottan elutasította a kezdeményezést arra hivatkozva, hogy a trikoloros táblák újragyártása biztonsági szempontból nem kivitelezhető. Az új azonosítók ugyanis jóval korszerűbbek és több hamisítás elleni elemet tartalmaznak, így a korábbi változatok kiadása műszakilag már nem lehetséges. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek a korábbi jegybanki vezetés idején megkísérelt értékpapírkölcsönügylettel kapcsolatos dokumentumokat. Az ügyben a Pallas Athéné alapítvány vagyonának átcsoportosítása miatt 2025 áprilisában tettek büntető feljelentést, mivel a mintegy 500 milliárd forintnyi vagyonnal gazdálkodó Optima működése a becslések szerint 150 milliárd forintos veszteséget okozott. A nyomozó hatóságok hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytatnak eljárást, amelynek során eddig már több mint 91 milliárd forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat. A Várkert bazárban és a Várkert rakparton megrendezett Magyar Ízek utcáján kóstolhatja meg először a közönség augusztus 20-a és 22-e között a Szent István napi kenyereket és az év tortáit. A 15. alkalommal kiírt kenyérversenyen a Pilisi Pityókás kenyér nyerte az első díjat, míg az innovatív kategóriában a magvető kenyér végzett az élen. Magyarország tortája idén a rögös túró és tejföl tematikájú bíborfehér lett, a cukormentes kategóriában pedig a szilva a Fácska Fantázia nevű desszert győzött.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az angol font a korábbi csökkenés követően tovább veszített értékéből, így árfolyama jelenleg kicsivel haladja meg a 425 forintot. Az euró szintén mérséklődött, jegyzése jelenleg megközelíti a 363 forintot. A svájci frank gyengülése is folytatódott, az ára már 386 forinton áll, míg az amerikai dollár a korábbi esés után tovább csökkent, és árfolyama jelenleg kicsivel 314 forint fölött van. Térségünkben szombaton folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31 és 36 fok között mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: summer of ghosts.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Mi jut eszedbe, ha meglátsz magad előtt egy tanulóvezetőt? Türelem. Félelem, vagy na ebből baj lesz?
3: Türelem. Na, türelem, ha ebből baj lesz.
2: Igen. Az oktató mellette, ugye így az én oldalam fel, mert én jobbról voltam, látom, hogy könyökkel és nyomkodja a telefon.
3: Hát valahogy el kell ütni
4: az én időmben egyébként mindig újságot olvasott az oktató, meg el kellett vinni Túró Rudit venni.
3: Na, az enyém meg reggeli. Haza kellett menni, tehát mindig reggel vezettem, és mondta, hogy jó, akkor de beparkolunk, így gyakorold egy picit a parkolást, én meg felmegyek, addig meg reggelizek.
2: Nekem meg fel kellett venni a lányát, a fiát, aha, a feleségét, este mikor kit.
3: Hát nekem az első utam még gyakorlatilag alig tanultam meg vezetni, tehát még csak rutin pályán mentünk, és akkor hívták CB rádió, hogy betörtek a nyaralójába, itt a közelben valami kis tanyán volt nyaraló, és azonnal menjen ki, mert a rendőrség már ott van.
2: Még a kék villogót is kiraktam.
3: És azt mondta, hogy jó, nem cserélünk helyet, mert nincs arra idő, gyorsan menjünk kifelé. Na hát én mi mazsola módon szépen 60-nal, ahogy azt illik országúton, egyszer csak azt éreztem, hogy a gázpedál a talpamon, és sose érünk oda. Na gyerünk, amúgy nagyon jó oktatón volt.
4: Én egyébként nem emlékszem arra, hogy én várakoztam volna a rutin pályán, tehát hogy én nekem az olyan gördülékeny volt, itt kellett parkolni. Azt láttam,
3: neked
4: hogy valaki
3: volt ilyen rutin pályás vizsga külön.
4: Idős vagyok, igen.
2: Idős.
4: Igen, felnőttem hozzátok.
2: Az kemény.
4: Egyébként itt beszélünk arról, hogy mi a szitu a tanulókkal, és mi van velünk, autósokkal, hát akiket atrocitásért.
2: Na végre valaki az én nevembe is beszél.
4: De ne, megint félreértesz, nem hallgatsz Esz. Végig. Nem a te neved. Hát például velem volt egy olyan szitu, hogy mentem Nyíregyházán az Orosi úton, és egyébként senki nem volt a közelemben, aztán ott lett egy baleset, úgyhogy át kellett kanyarodnom a másik sávban, na mindegy.
3: Senki nem volt, de lett egy baleset.
4: És, de azt nem én okoztam, de az a lényeg, hogy felbukkant egy tanulóvezető autó. Igen? És akkor jött a dudálás, meg minden, én kiraktam az elakadásjelző, bocsánat, ugye az azt jelenti, majd a piros lámpánál odajött az oktató, és elkezdett nekem ágaskodni oldalról, hogy hát tudja, mit csinált, mondom, elnézést. Jó, erre figyeljünk oda legközelebb, jó? Jó? És...
2: De mit csináltál?
3: Semmi, de hát ez már az oktatás része.
4: De ezt tanítani kell, hogy igen, így kell oda menni.
3: Hogy hogyan kell kiszállni, hogyan kell elmondani a intelligensen a másiknak.
2: Hogyan megyük ki az autóból.
4: Persze. Engem miért nem tanítottak meg erre? Nem is értem amúgy. És akkor tudod, ott áll a nagy darab pasas, ott magyaráz neki, én ott ülök ártatlanul.
2: Na jó, de mi volt, szerintem mi volt a baj? Hát te csak kiraktál egy
4: gyereket. Átsoroltam, viszont ő nagyon közel volt, hát én meg beraktam oda az autót. Na. De egyébként meg úgy voltam, hogy ha összetöröm, akkor most majd kifizetjük, hát nem?
3: Ez is egy felfogás. Tehát ez a nem érdekel, beférek én oda. Nem fértem, na nem baj. Igaz, hogy ő ebből él a tanuló autójában. Aztán, amíg javítják hónap,
2: na, az ilyen nők miatt szállsz ki az autóból.
3: Az biztos.
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: csak húzatot kaptam. És már nem úgy húzatot. Itt van volt az ablak, de igen, és akkor megkérdeztem, hogy elnézést.
1: Vagy mi, van még egy másfajta húzat
0: szilvából. Olyan meleg van, és nincs klíma, hogy eddig még senki nem igényelte. Én meg csodálkoztam, mondom, nem, de nem is húzatot, tudod, mint lepedőt. Tehát adtak még egy lepedőt, hogy azzal takarózzak. Mondjuk az nem volt egy ilyen vékony lepedő, de hát, na, és mondták, hogy nekik is egyszerűen nem kell akkor húzatot húzgálni, meg stb. És tényleg igazuk volt, mert elég volt.
1: Egyébként én is jártam már így. Egyszer egy átmulatott éjszaka után egy régi havernél aludtam, már reggel értünk oda hozzá, és kinyitotta az ablakot, mert neki mindig meleg volt, de annyira nem volt kint meleg, és ő el is aludt úgy, ahogy volt. Igen, ám csak nekem elfelejtett kikészíteni mondjuk takarót, és hát mit találtam ott? Egy nagy párna húzatot, abba bújtam bele. Hát a nagy párna húzatba.
0: Elfértél ilyen magzatpózban?
1: Igen, mert éreztem, hogy itt azért kicsikét csípa. De kiderült egyébként, hogy belefér.
0: Jó,
1: egy
0: hogy nem gombolták be a végén. Behúzták volna a cicám.
1: Igen, és tesznek az ágynemű tartóba.
0: Igen, Gabika hova? Nem tudom, minden reggel nem láttam.
1: Nem tudom, de az ágynemű tartóba vinyog valami.
0: Beágyassza be.
1: Biztos, hogy egy macska szaladta meg itt. És néha egyébként az a legjobb, hogyha ezt szem előtt teszed, mert hát senki nem fogja megszólni.
0: Senki.
1: Ha most én elkezdenék babrálni egy autót, hát fényes nappal, és azt gondolják, hogy az az én autóm.
0: Igen. Igen, ez tényleg így van, hogy nem volt ez az elején rossz gondolat, ez a visító riasztó, de ma már fel se kapja senki a fejét rá, hogy most egy autónak
1: de
0: is
1: igen,
0: a riasztója.
1: De igen, és legfeljebb azért, mert annyira idegesítő, hogy azt mondod a másiknak, lobd már el, csak vidd már innen, mert rohadt hangos.
0: Meséltem neked, amikor egyszer az egyik bevásárló központban szólt a riasztóm, és hívtam az egyik ilyen riasztó szerelő ismerősömet, aki tudtam, hogy ért hozzá, és mondtam, hogy Laci, segíts, könyörgöm, mert itt állok, nem tudom elindítani az autót, mert blokkolja az indítást is, stb. Hogy mit csináljak? Mondtam, hogy milyen típusú autó, jó, baloldalt.
1: De folyamatosan vinyogott.
0: Vinyogott. Senki oda nem jött. Mondta, hogy baloldalt lent a kuplunk pedál mellett a műanyag burkolatot, bonsd le, majd hív vissza meg, vagy mert ott van, hogy milyen riasztó. Azt sem tudtam, milyen riasztó van benne. Leszettem, mondtam, hogy valami kígyó van rajta. Mondta, hogy jó, akkor ez egy jó márkájú riasztó. Hát mondom, ennek most nagyon örülök.
1: Mondta, annyi, hogy ezt nem tudjuk kikapcsolni, meg kell várni, míg
0: levegő. Jön a következő, hogy húzd le a piros kábelt, tudod, mint a filmek. Mondtam, hogy nagyon jó, de itt csak 6 fekete van. Azt mondja, jó, nagyon, akkor ez még a drágább verzió, mert hogy pont azért, hogy aki el akarja lopni, az se tudja, hogy melyik.
1: És jó, mert a szerelő sem tudja.
0: Igen, majd utána megkérdezte, hogy amúgy nem merült le az elem.
1: És azért vinnyog.
0: Tudod, és akkor így nyomkodtam, egyszer csak ting, kikapcsolt. Nem, hanem aki nem volt, vettem új elemet egyébként a bevásárlókhoz. Kiderült, hogy ott a mellettem lévő autónak a riasztója, az ilyen ugrókódos, vagy nem tudom milyen volt, valószínűleg az blokkolta. Abban a másodpercben, hogy ő elhajtott onnan a bevásárlóközpontból, már működött az enyém is. De hát addig már a fél autót szétszettem, és senki nem jött oda megkérdezni, hogy egyébként maga mi a bánatot csinál ezzel az autóval.
1: Jó hír ez egyébként az autótól vagyok számára. Én azt mondom, hogy ez egy nagyszerű reggel.
0: Te
1: nekik
0: szoktál egyébként ilyen jó ötleteket adni, de...
1: Igen, figyelj, nem pártoljuk, meg nem támogatjuk a bűnözést, de valahogy mindig ide jutunk ki.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ankónai szerelmesek, nyári este, szabadtéri színpad és egy igazi közönség kedvenc. Az Erker Színház előadásában augusztus 22-én érkezik az Ankónai szerelmesek a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadára. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Tölts le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés. Hétvégén is jelentős a forgalom, parkolásért nem kell fizetni, viszont az nem azt jelenti, hogy tilosban parkoljanak, álljanak meg. Úgy Hajdú, Debrecen város belterületén, illetve Nyíregyházán a Sóstón, valamint Sóstógyógyfürdő belterületén is a szabályokra törekedjenek. Ugyanis nagyon sok esetben a tömegközlekedési jármű meghaladását nehezítik, például Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő belterületén, ha úgy parkolnak, úgy állnak meg a felüljáron, hogy a folyamat haladás nem biztosított a tömegközlekedési járművek részére. Debrecen Nagyerdő zsúfolásig meg van telve a parkoló a villamos vágány mellett. Itt is a parkolással kapcsolatosan úgy álljanak meg mindenhol, hogy a vasúti szerelvények, azaz a villamosok folyamatosan tudjanak haladni. Köszönöm a figyelmet, további kellemes hétvégét és balesetmentes közlekedést a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Rekordot döntött a személyi kölcsönök piaca júniusban. Szokatlan küldetésben kértek segítséget a debreceni állatkert szakembereitől. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Rekordot döntött a személyi kölcsönök piaca júniusban, a magyarok több mint 42 ezer szerződést kötöttek meg, ami munkanaponként átlagosan közel 2000 új hitelt jelent, derült ki a biztosdöntés.hu elemzéséből. Az új kihelyezések összértéke elérte a 156,5 milliárd forintot, míg az átlagos hitelösszeg 3,6 millió forint fölé emelkedett. A hitelezési boom hátterében a felpörgő online értékesítés, valamint az egyre kedvezőbb sok banknál már 10% alatti éves kamatok állnak. Svájci és német mintára alakítaná át a debreceni nagyállomást a Magyar Közlekedési Klub, integrálva a vasúti és távolsági buszközlekedést. A szakemberek javaslata szerint a buszpályaudvart közvetlenül a vágányzóna fölé építenék be, így biztosítva a leggyorsabb és legkényelmesebb átszállást az utasoknak. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítanak az előkészítésre, miközben a peronok akadálymentesítése és a liftek építése már jövőre megkezdődik. Japán cserebogarat találtak a magyar határ közvetlen közelében a szlovéniai Pince településen. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a kártevő kifejlett egyedei a szőlőt és a gyümölcsfákat, lárvái pedig a növények gyökereit károsítják, csoportosan akár teljes tarrágást okozva. A Nébik feromon csapdák kihelyezésével megkezdte a védekezést és kéri a lakosságot, hogy a gyanús egyedeket haladéktalanul jelentsék a hatóságoknak. Egyetlen év alatt több mint 8,5 millió köbméter ivóvizet sikerült megóvni a Microsoft egyik mesterséges intelligencián alapuló szivárgásérzékelő rendszerével. Ez a mennyiség egy akkora város teljes éves lakossági ivóvíz felhasználásával ér fel, mint Debrecen. A technológia a vízi közműhálózatok adatainak elemzésével mutatja ki a rejtett hálózati hibákat. A megoldás hazai alkalmazása különösen indokolt lenne, mivel Magyarországon a hálózatba táplált ivóvíz mintegy negyed de elszivárog, mielőtt eljutna a fogyasztóhoz. Szokatlan küldetésben kértek segítséget a debreceni állatkert szakembereitől augusztus 13-án reggel, miután egy emukószált Hajdúsámsonban. A rendőrök és az állatkerti dolgozók közös fellépésének köszönhetően az állatot gyorsan körbekerítették, majd biztonságosan befogták, mielőtt bajt okozhatott volna. A nagy futómadarat Debrecenbe szállították, ahol karanténba került, és az állatorvosi vizsgálatok elvégzése mellett biztonságos körülmények között pihenheti ki a nem mindennapi kalandot. Alternatív ivóvíz kimélő öntözési megoldást vezetett be a Debreceni Vízmű ZRT és a Városháza a közterületi növényzet megóvására. Mivel a tartós asszály miatt elsőfokú vízkorlátozás van érvényben a városban, a zöld területeket, a dézsás növényeket a vízműtelepen keletkező technológiai vízzel locsolják. Emellett mintegy 1250 fiatal facsemetére helyeztek ki 95 literes öntözőzsákokat, a párolgás csökkentése érdekében pedig múccsal vették körbe őket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében is zavartalan napsütésre számíthatunk, szombaton csapadéknak legkisebb nyomát sem látni. A déli délkeleti szél sokfelé élénk széllökésekkel kíséri a napunkat, így a meleg ellenére nem lesz teljesen mozdulatlan a levegő. Napközben újra beüt a kánikula, a hőmérők higanyszála egészen 35 fokig kúszik fel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, augusztus 15-e van, és bizony-bizony hétvége, ez itt a lényeg, Lady Gaga kezd, a következő percekben pedig egészségesek, hasznosak, ma meg tudatosak leszünk. Elárulom, hogy miért tesz a többség mosogató szivacsot a fagyasztóba és a hűtőben.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
0: Sunshine FM.
1: Sunshine.

Megígértem, úgyhogy el is árulom a folytatásban itt a Sun City-ben, hogy miért tesz a többség mosogató szivacsot a fagyasztóba és a hűtőben, nos, ha iszett, ha nem. A mosogató szivacs ma már annyira alapvető része a háztartásunknak, hogy szinte észre sem vesszük, milyen gyakran kerül a kezünkbe. A piacon számos típus létezik, ebben már inkább bele sem megyek, viszont hogy miről is van szó. A szivacs cseréjének ideje sokkal rövidebb, mint azt a legtöbben gondolnák. A szakértők szerint a mosogató szivacs az egyik legszennyezettebb tárgy a háztartásban, gyakran több baktériumot tartalmaz, mint a fürdőszobai lefolyó. Tehát milyen időközönként kellene lecserélni, és miért tesznek sokan szivacsot a hűtőbe vagy a fagyasztóba? Nos, ígértem, hogy elárulom. Hát először is a folyamatos nedvesség, az ételmaradékok és a meleg környezet ideális távtalajt biztosítanak a mikroorganizmusoknak. A szivacsot ezért ajánlott hetente legfeljebb 2 hetente lecserélni, még akkor is, ha látszólag jó állapotban van. Aztán fontos tudni, hogy a szín vakulás, a kellemetlen szag, a szivacs széttesése, vagy a felület érdesedése mind egyértelmű jelek arra, hogy eljött a csere ideje. A túlhasznált szivacs nem csak kevésbé hatékony, hanem a baktériumokat is visszajuttathatja az edényekre, ami hosszú távon egészségügyi kockázatot jelenthet. Az utóbbi időben egy új trend is terjed, sokan a mosogató szivacsot a hűtőbe, vagy a fagyasztóba teszik, természetesen tiszta állapotban. És hát elsőre talán furcsának tűnik, hogy egy konyhai eszköz zöldségek és húsok között kap helyet, ám a módszer mögött logikus magyarázat áll, például segít csökkenteni a felesleges párát, magába szívja a nem kívánt szagokat, és áramszünet esetén lassítja a leolvadásból eredő víz szétfolyását. A hűtőben tárolt szivacs azonban más szempontból is hasznos lehet, főleg ilyenkor nyáron. Ma is tanultunk valamit, őszinte leszek, én sem tudtam, úgyhogy ha most a mosogató közelében vagy, az

0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Hajrá, hajrá, kedves úton levők, csak óvatosan, a stop táblák, tudod, nem dísznek vannak, tartsunk megfelelő követési távolságot, téglásnál egyébként rendőri jelenlétet jelentettetek, legyetek figyelmesek, türelmesek, főleg a piacok és bevásárlóközpontok környékén, ha pedig infót van, akkor mindenképpen értesíts 0620 316 3000.

már is a hírekre fókuszálunk, hiszen mindjárt 9 óra, a Szenzeti folytatódik, ígérem pár perc múlva a gasztrotóra kinyitja virtuális kapuit, főzünk valami finomat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csengetett Milord, az angol humor klasszikusa a Vidor Fesztiválon. Az Orlai Produkciós Iroda előadásában augusztus 23-án a Rózsakert szabadtéri színpadon látható a Csengetett Milord. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
3: A

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
2: Sunshine FM.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A paksi fenék küszöbbel akár egy méterrel is megemelkedhet a Duna vízszintje. Rendkívüli asszály intézkedésekről döntött a kormány. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Két kővel megrakott bárkával és egy mederbe épített fenékküszöbbel emelik meg a Duna vízszintjét a paksi atomerőműnél a folyó alacsony vízállása miatt. Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen közölte, hogy a beavatkozás célja a hűtővízellátás biztosítása és az erőmű működő képességének megőrzése. A keresztmű kiépítéséhez szükséges kő a polgárdi bányából érkezik. A szakemberek a tervek szerint 30 napon belül elkészítik a fenékküszöböt, amellyel elkerülhetővé válik a újabb visszaterhelése. Rendkívüli asszályintézkedésről döntött a kormány a gazdák fizetőképességének megőrzésére, miután július végéig több mint 750 ezer hektára érkezett kárbejelentés. Az Agrártárca a szokásosnál korábban, már szeptemberben elindítja a kárenyhítési szuperelőleg kifizetését, ami mintegy 106 milliárd forintos azonnali forrást jelent 150 ezer gazdálkodónak. Ezen felül Magyarország mintegy 16,7 millió eurós rendkívüli támogatást hív le az Európai Unió válság alapjából a termelési költségek ellensúlyozására. Költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt tett feljelentést az Integritás Hatóság az acsai mini bölcsöde építése ügyében. A vizsgálat kiderítette, hogy a 8 fős intézmény kivitelezése közel 110 millió forinttal, vagyis 77%-kal haladta meg a szokásos piaci árat. A hatóság megállapította, hogy még a szomszédos településeken azonos tervek alapján 1,5 millió forintos négyzetméter áron épültek bölcsödék, addig acsán ez az összeg elérte a 2,6 millió forintot. Már az idén munkaszüneti nappá válhat december 24-e, amennyiben az országgyűlés ősszel elfogadja a munkás tanácsok és az egyenlő.hu jogszabálymódosítási javaslatát. A munka törvénykönyvének módosításához mindössze egyszerű parlamenti többségre van szükség, így nincs szükség népszavazásra sem. A döntéssel a szenteste napja nem ledolgozandó szünnap lenne, ami azt is jelenteni, hogy mentesülnénk a december 12-ére tervezett szombati munkanap alól. Jubileumi 35. alkalommal rendezik meg a Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítást augusztus 27-e és 29-e között a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. Kelet-Magyarország legnagyobb agrárrendezvényén a szakmai konferenciák és a gépbemutatók mellett kiemelt figyelmet kap a szárazgazdálkodás és az asszály elleni védekezés, de külön fórumot szentelnek a sertés, a juh és a szarvasmarha ágazatnak, valamint a hazai torma termesztés lehetőségeinek is. A Debreceni Tankerületi Központ 38 intézményében zajlanak kisebb-nagyobb felújítási és karbantartási munkák a nyári szünetben a szeptemberi tanévkezdésre készülve. A Józsai Lórántfi Zsuzsanna általános iskolában például kifestik a belső falfelületeket, kicserélik a tantermi ajtókat és a tornaterem tetőszerkezetét is teljesen felújítják a beázások megszüntetése érdekében. A saját szakembergárdával és külső kivitelezőkkel végzett munkálatok várhatóan augusztus végére fejeződnek be.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében is zavartalan napsütésre számíthatunk, szombaton csapadéknak legkisebb nyomát sem látni, a déli délkeleti szél sokfelé élénk széllökésekkel kíséri a napunkat, így a meleg ellenére nem lesz teljesen mozdulatlan a levegő, napközben újra beüt a kánikula, a hőmérők higanyszála egészen 35 fokig kúszik fel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia. 3, 2, 1,
4: go! Tőzünk is mindjárt, nyílik a Gasztrotúra. Hello, köszi, hogy velem vagy ebben az órában is. Hogyha kíváncsi vagy arra, hogy a lecsót hogy lehet fortíjosan elkészíteni, akkor figyelj, külej. Ha pedig neked van tipped, akkor tudod. 0623 16 3000.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

gasztrotúrában miről is beszélhetnénk itt a Sun Cityben, mint a különleges dolgokról. Az, hogy lecsó, az szerintem adja magát nyári különlegességnek, már éppen nem mondható, de ha nyár, akkor lecsó természetesen. Na mivel tudjuk megbolondítani? Most ennek néztem utána. Itt van például a majorkai lecsó. Na, hogy mitől majorkai a majorkai lecsó, ezt én például nem tudom, azon kívül, hogy nyilván tudom, hogy milyen Majorka, vagy hogy milyenek a spanyol ízek, de hát mit teszi különlegessé, mint az olívaolaj természetesen, padlizsán, cukini, piros kaliforniai paprika, paradicsom szósz, mindenképpen a kötelező kellégek között. Aztán a vega indiai lecsó is itt van, amit érdemes szintén elkészíteni. Na, hogy mitől lesz indiai? Többek között a vöröshagymától, a csicseri borsótól, a füstölt piros paprikától, a római kömény elengedhetetlen és a feta sajt is. És persze, hogy a török lecsó sem maradhat ki a sorból. Újhagyma, fokhagyma, paradicsom, csili, oliva, oregano, sóbors, petrezselyem és tojás. Talán mindközül ez hasonlít eddig a legjobban, és hogy milyen a piperáde vagy a zöld vegán saksuka, miért mit jelent?

Búcsú a főszerepben most a mai gasztrotúrában, mert én azt gondolom nem nyár, hogyha nincsen lecsó legalább kétszer az asztalon. Hát hölgyeim és uraim, a piperádéról beszéltem, hogy mindenképpen elárulom, hogy mit is jelent, illetve mi kell hozzá. Ez is egy lecsófajta, csak hogy halkan megsugom. Egyébként tulajdonképpen ez egy ilyen olasz fajta lecsó, paradicsom, kápia, paprika, füstölt piros paprika, vörös hagyma, fokhagyma, olívasó, kakukkfű, babérlevél, petrezselyem, és itt jön a csel, a sonka az, ami a középpontban áll. A sonka szeleteket száraz serpenyőben kell megpiríteni, a vörös hagymát megpucolni, és igazából a többi már csak történelem, ugyanaz, mint a mi lecsónk. A zöld vegán saksukáról is beszéltem pár perccel ezelőtt, én még életemben nem hallottam erről a lecsófajtáról, és nem is biztos, hogy el fogom készíteni, bár a spenútot szeretem, de a mandula tejjel már kevésbé tudom elképzelni, valamint szóda, bikarbóna, sörélesztő, pehely, bors, oliva, póré, hagyma, csili, pehely, római kömény és koriander mag, tehát ez már az az igazság, hogy nagyon különleges, legalábbis nekem. Már az elkészítésnek az eleje is a mandula tejszint, spenóttal, szóda, bikarbónával és sörélesztő pehelyjel egy késes aprítóban össze kell turmixolni, sózni, borsózni és félretenni, a szóda, bikarbónát azért ajánlott beletenni, hogy megmaradjon a zöldségek szép színe. És innentől kezdve a többi már megint csak a lecsóféle elkészítési mód. Hát én azt gondolom, érdemes azért kísérletezgetni, jó munkát és jó étvágyat kívánok!

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

Az a helyzet, hogy én nem akarom már Szücsit feltartani és rabolni az idejét, mindjárt 10 óra, úgyhogy azt jelenti, hogy hozzá a legfrissebb híreket, én kávézom egy finomat, aztán utazunk együtt, mindjárt elárulom, hogy mi kerül az én bőröndömbe, én pedig kíváncsi vagyok arra, hogy a tiédben mi lesz, sőt, még azt is megnézzük, hogy mi van a királyi családok bőröndjében. Innen folytatjuk 0-23-16-3000, addig is várom az üzenetét, hogy csak ezért.

0: A gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Fölszáradt a páva. Augusztus 26-án a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadán látható a Fölszáradt a páva. Egy este, ahol a színház és a zene különleges találkozása várja a közönséget. Jegyek moritzszínház.hu.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Sunshine FM.
2: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megszólalt az egészségügyi miniszter a mentőszolgálatnál zajló nyomozással kapcsolatban. Szombattól jelentős drágulás jön a hazai benzinkutakon. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szombattól jelentős drágulás jön a hazai benzinkutakon, a holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára egyaránt bruttó 9 forinttal emelkedik. Pénteken a benzin országos átlagára még 576 forint volt, a gázolajé pedig 664 forint volt literenként. Nemzetközi szinten is bravúrnak számít a paksi fenékküszöb rohamléptekben történő tervezése és megépítése. Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézet vezetője elmondta, a Duna medrébe lefektetett kőrakat akár fél-egy méterrel is megemelheti a vízszintet, biztosítva az atomerőmű hűtését. A szakértő kiemelte, a fenékküszöb elkészültéig a bevetett bárkák elsüllyesztése gyors, átmeneti segítség, a megemelt vízszint pedig a környező talajvízre és a holtágak élővilágára is kedvező hatással lehet. Ahogy arról korábban beszámoltunk, nyomozást indított a készenléti rendőrség az országos mentőszolgálatnál hűtlenkezelés gyanúja miatt egy korábbi mentőautó beszerzés kapcsán. A nyomozók már lefoglaltak iratokat és adathordozókat az OMS két budapesti telephelyén, miután kiderült, hogy egyetlen vállalati kör szállította a járműveket, amelyek ára 2016 óta több mint háromszorosára nőtt. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, zéró tolerancia van a korrupcióval szemben, és teljes mértékben segítik a hatóságok munkáját. Ősztől nyilvánossá válhatnak a magyar kórházak fertőzési adatai, amelyeket egy új online felületen intézményenként lehet majd megtekinteni. A nyilvánosságra hozatal két lépcsőben történik, szeptember 1-től a 2022-es pont prevalencia vizsgálat és a járványok adatai, míg november 30-ától a véráram fertőzések és a multirezisztens kórokozók mutatói lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, az adatok közzétételének nem a megbélyeg vagy a rangsorolás a célja, hanem a fertőzések feltárása és a betegbiztonság javítása. Hajdú-Bihar vármegye három veszélyes közúti csomópontjának átépítését tervezik, ám a munkálatok kezdetére még várni kell. Püspökladánynál és Polgárnál a végleges engedélyezési és kiviteli tervek várhatóan 2027 nyarára készülnek el. Hajdú-Böszörménynél a 35-ös főút és az Újvárosi út kereszteződésébe tervezett körforgalom minden engedéllyel rendelkezik már, viszont a kivitelezésre egyelőre hiányzik a szükséges pénzügyi forrás. A beruházások tényleges megvalósítása a döntésektől és a források biztosításától függ. Életre kell Debrecen egyik legkülönlegesebb nyári hagyománya, augusztus 15-én rendezik meg az Aquaticon fürdőbált, a 200 éves debreceni fürdőkultúra jubileuma alkalmából. Az Aquaticum strandon az este során egyszerre három helyszín várja a látogatókat élő koncertekkel, habpartival és akusztikus dallamokkal. Fellép többek között a Vétek DJ Szecsei, valamint a Sunshine FM lemezlovasai, DJ Balú és DJ Olasz is. Az egész napos strand belépővel érkező vendégek a fürdőbára nem kell külön belépőt váltaniuk.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében is zavartalan napsütésre számíthatunk, szombaton csapadéknak legkisebb nyomát sem látni. A déli délkeleti szél sokfelé élénk széllökésekkel kíséri a napunkat, így a meleg ellenére nem lesz teljesen mozdulatlan a levegő. Napközben újra beüt a kánikula, a hőmérők higanyszála egészen 35 fokig kúszik fel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Jó, hogy itt vagy, további nagyon tartalmas, kellemes, pihentető hétvégét kívánok, a dolgozol, akkor tudod, kitartás, hogy mi kerül a bőrönben, ez a mai témánk, 0-2-3-16-3000, amíg utazunk, előtte az öt az időjárásnak, és utána nézek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

vicces az elmúlt pár nap, legalábbis ami a hőséget illeti. A Sun City-ben mindenképpen utána nézek, hogy hogyan alakul a folytatásban az időjárásunk. Hát az az igazság, hogy a következő napokban is napsütés, ami nem rossz dolog egyáltalán, legalábbis hát ilyenkor nyáron miben is bízhatunk, azért némi csapadékra is jó lenne számítani, de így az előrejelzés alapján ez messze nem így lesz. Kedden hőségre számíthatunk, egyébként már hétfőn is, de kedden tetőzik, szerdán visszaesik a hőmérséklet, és egyébként hamarosan, ha palagfi pollen szezonja is a csúcsát eléri, időjárási front viszont nem lesz felettünk. Úgyhogy ha összegezni kell, azért még kitart a kánikula, nekünk is ki kell tartani, úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, aki teheti, az használja ki mindenképpen ezt az időszakot, és hogy mit tehetünk, többek között hallgassunk csak jó zenéket. És persze, augusztus 20-án ünnepeljünk együtt, nem csak az állam alapítást, hanem a rádió születésnapját is.

utazunk a folytatásban, itt a Sun City-ben. Képzeld el, hogy vannak szigorú szabályok, és ezt nem én hozom, és nem én alkotom. Mindenek előtt, ugye mivel ez a témánk, hogy mi van a bőröndödben, gondoltam, azért elmondom, hogy vannak szigorú utazási szabályok a királyi családtagjai számára. Íme az első szabály, mindig van náluk fekete ruha, ezt a szabályt akkor vezették be, amikor 1952-ben elhunyt Erzsébet királynő édesapja, 6. György király. A haláleset pont akkor történt, amikor Erzsébet királynő és Fülöp herceg afrikai királyi körúton voltak és Kenyában tartózkodtak. Aztán átöltözés a repülőgépen, ez is fontos szabály, a királyi családtagjai rendre tökéletesen néznek ki, amikor egy hosszú repülő út után leszállnak a gépről, és hogy mi a titkuk, hát persze, hogy az, hogy a leszállás előtt még gyorsan átöltöznek. Tiszteletet adnak a fogadó országnak, a királyi családtagjainak utazás előtt kötelességük megtanulniuk néhány kifejezést a fogadó ország anyanyelvén, mert úgy illik, hogy a saját nyelvükön üdvözöljék a magasrangú vendéglátókat. Hasonló ez az öltözködésre is, gyakran olyan ruhákat viselnek, vagy olyan kiegészítőket hordanak, amelyek különös jelentőségűek a helyi kultúrában. És hogy mi az, amit még figyelni kell velük kapcsolatosan, vagy ők mire figyelnek a bőröndök kapcsán, ezt is el fogom árulni, mi van a te bőröndödben, 0623 16 3.

0: kacagok egy ideje itt a hírek előtt, mert hát mindjárt 11 óra, és a Sun City ismét szusszal. A folytatásban viszont csak jó zene még egy pár percig. Viszont, hogy miért is kacagok, ugye van egy témánk, hogy mi van a te bőröndödben, ugye ez a kérdésem mára, így az utazás kapcsán. Azt már tudjuk, hogy a királyi család az 7 nagyon fontos szabályt tart be, viszont azt írta a NC, hogy bárcsak nálunk is szigorú szabályok lennének, hogyha lenne, akkor biztos, hogy nem három nagy bőröndel mennénk, egyszerűen kacat, kacat és kacat, mikor odaírunk, mindig szembesülök azzal, hogy oda kellett volna figyelni. A lista bevezetése kötelező számomra jövőre, köszönöm szépen. Hát igen, igen, igen, bár azért a tudatosság tényleg nagyon fontos. Tehát te szoktál például listát írni? Én igen, csak halkan mondom, és azért én a családon is így végigmegyek, és azért nem az, hogy kipakolom mondjuk a lányom bőröndjét, de van, hogy igen, mert szeretem tudni és látni, hogy azért értelmes dolgok is vannak abban a bőröndben, meg kell is tudni, hiszen azért attól függ, hogy hová utazunk, és mennyi időre. Ugye? 0-6-3-16-3000. A következő órában is beszélhetünk majd erről. Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
1: Csak jó zene. Sunshine FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Karácsonyozzatok velünk, vagy úsztatok haza. Az Örkény Színház különleges előadása érkezik augusztus 26-án a Vidor Fesztivál nagy színpadára. Szokatlan cím, felejthetetlen színházi élmény. Jegyek muritszínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
2: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Honvédségi helikopterek is dolgoznak Paksnál, miközben megkezdték a bárkák elsüllyesztését. Átfogó lakhatási programot indít a kormány. Kiderült, miért zárták ki a Mészáros Lőrinc cégét. Visszaszállította az ügyészség a Fidesz lefoglalt szervereit. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Honvédségi helikopterek is bekapcsolódtak a paksi atomerőműnél zajló munkálatokba, miközben megkezdték a 80 méteres bárkák elsüllyesztését a Dunán. A rendkívül alacsony vízállás miatt épülő fenékküszöb kialakításához 4 katonai gép emel betonkockákat a mederbe, és további 4500 tonna kő is érkezik a helyszínre. A szivattyúkkal végzett kontrollált süllyesztés célja a vízszint megemelése az erőmű hűtőcsatornájánál, amelynek hatásait a vízügyi szakemberek folyamatosan mérik. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, a program 550 millió eurós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is mozgathat. Azt is bejelentette, hogy újraindítanák a csepeli diákváros beruházását is. Ahogy arról korábban beszámoltunk, kizárták Mészáros Lőrinc érdekeltségét az Opus Titaszt a több 10 milliárdos uniós áramhálózat pályázatból. A Magyar Fejlesztési Bank döntése mögött az áll, hogy a cég tulajdonosi láncában lévő magántőke alap adatai egy adminisztrációs hiba miatt nem kerültek be időben a kötelező nyilvántartásba. A vállalat jogorvoslatot kér, a szoros uniós határidők miatt azonban a kormánynak nincs mozgástere. Visszaszállította az ügyészség a Fidesz lefoglalt szervereit, ám azokat továbbra sem lehet bekapcsolni, mert csak megőrzésre adták át az eszközöket. A párt szerint a lépés szembe megy a legfőbb ügyészség döntésével, amely törvénytelennek nevezte a teljes adatpark elszállítását. A Fidesz közölte, hogy büntetőjogi lépéseket mérlegel az NKA ügyben történt lefoglalás miatt. Lezárták a nyomozást a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrök abban az ügyben, amelyben egy többfős bűnszervezetet számoltak fel emberkereskedelem és szexuális erőszak miatt. A bűnügyesek még 2024. szeptemberében 6 embert fogtak el, majd decemberben egy újabb elkövetőt azonosítottak, aki a gyanú szerint egy 13 éves lányt kényszerített szexuális tevékenységre. A hatóságok a minden részletre kiterjedő eljárást befejezték, a keletkezett iratokat pedig a napokban megküldték az ügyészségnek. Augusztus 28-áig lehet jelentkezni a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának új vadfeldolgozási és vadhigiéniai szakirányú továbbképzésére. A 3 fél éves levelezőrendű képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a vad elejtését követő szakszerű feldolgozási és higiéniai eljárásokat, valamint a minőségi vadhús készítmények előállítását. A szakembereknek és a vad gasztronómia iránt érdeklődőknek szóló program részletei és a jelentkezési feltételek az egyetem hivatalos honlapján érhetők el.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében is zavartalan napsütésre számíthatunk, szombaton csapadéknak legkisebb nyomát sem látni, a déli délkeleti szél sokfelé élénk széllökésekkel kíséri a napunkat, így a meleg ellenére nem lesz teljesen mozdulatlan a levegő, napközben újra beüt a kánikula, a hőmérők higanyszála egészen 35 fokig kúszik fel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Én újra itt vagyok, remélem, hogy te is jól telik a szombatod, mindjárt jósolnak a csillagok. Mit viszel magaddal, ha utazol? Ez a mai kérdésem, ez a témánk 0623 16 3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Persze, hogy jósoltak a csillagok augusztus 15-ére szombatra is. Kós, ma vitatkozásoknak, veszekedéseknek lehet tanulja, vagy éppen részese. Bika, ami eddig nem rendeződött, az talán egyelőre nem is fog. Ékrek, úgy tűnik, hogy ma mindenki sikerért keményen meg kell dolgoznod. Rák, ma rádöbbensz arra, hogy a régi barátok eltűntek az életedből, emiatt nagyon magányosnak érezheted magad. Oroszlán, ha erős a meggyőződésed valamiről, az még nem jelenti azt, hogy a véleményedet rögtön el is kell mondanod mindenkinek. Szűz, légy készen arra, hogy intellektuális biztonságodat átmenetileg kockáztasd. Mérleg, talácsos lenne most a realitások talaján maradnod. Skorpió, igyekez visszafogni a meggondolatlan kitöréseidet. Van tanács a nyilasnak is, erőteljes érzelmi hullámzás várható az emberi kapcsolataidban. Bak, ez a nap szerelmi téren hozhat igazán fontos eseményeket. Vízöntő, egy olyan barátoddal szemben érezhetsz ma a lelkiismeret fordulást, aki ki van éhezve a társaságodra. És persze, hogy a halaknak is van tanács. Szerelmi téren a te döntésed múlik, hogy milyen irányba alakul az életed.
0: Sunshine FM asztrológia.

Jajjaj, de nincsen könnyű helyzet a Hugh zenék után a folytatásban itt a Sun City-ben. Mit viszel magaddal, mi van a bőröndödben, amíg ezen agyalunk? Addig azért elárulom, hogy a királyi család kapcsán jött ez a kérdés, mert hát hétszigorú utazási szabályt kell betartaniuk. Ebből már párat azért elárultam, és azért még van a tarsolyomban. Hát például odafigyelnek arra, hogy velük tart egy képzett csapat is, a királyi körútak szervezése rengeteg munkát igényel, ezért a siker biztosításához számos alkalmazottra van szükség. Aztán bár régen a királyi családtagjai hónapokig járták a kontinenseket, ez ma már nem szokás, és a királyi körutazások legfeljebb 2 hétig tartanak. Ez azzal jár, hogy a körutazáson lévő királyi családtagok gyakran több programot is beiktatnak egy napba, így azok jóval fárasztóbbak is. Vér mindig legyen a közelben, talán az a legszokatlanabb királyi szabály, mivel az uralkodó egészsége kiemelt fontosságú, mindig orvos kíséri őket, elvárás, hogy vészhelyzet esetére csomagoljanak magukkal az uralkodó vércsoportjának megfelelő vérzsákokat, különösen akkor, ha a fogadó országnak esetleg ellátási problémái vannak. Hát azt gondolom, hogy nekünk pont ilyen nincs a bőröndünkben, de például Kriszta azt írta, hogy nálam van minden gyógyszer, amit csak szedni szoktam, vagy szedhetnék, még az is, amit igazából soha nem szedtem. Szerintem biztos akkor lenne rá szükség, ha nincs nálam.

mert él ebéd idő, egyrészt egy finomabb idő, lehet a lecsóhoz megjött a kedved, ugye kicsivel korábban a gasztrotúrában lecsó fortéjokról beszélgettünk, hoztam pár tippet, hogy hogyan lehet megbolondítani a lecsót, különböző nemzetiségi konyhákban jártunk. Közben viszont a bőröndöt is pakoltuk meg, tehát ugye utazunk, és hát azt kérdeztem a királyi család kapcsán, akik két szigorú szabályt tartanak be ilyenkor, hogy te mire figyelsz. Hát úgy látszik, hogy mi nők nem vagyunk ebben jók, ezt már egyébként Kata írja. Én még a hajszárítómat is viszem, persze, hogyha repülővel megyek, akkor nem. Én meg állandóan ez a méricskérés, ez teljesen megőrít. Hát köszönöm szépen, hogy ilyen őszinték vagytok. A folytatásban is legyetek azok. Most Marian érkezik a hírekkel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
2: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Gázpisztollyal fenyegetőzött egy férfi egy nyíregyházi játszótéren. Már halálos áldozata is van a dél-horvátországi erdőtűznek. Újabb tucatnyi embert függesztett fel az MTVA. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Gázpisztollyal fenyegetőzött egy 50-es éveiben járó férfi egy nyíregyházi játszótéren, mert zavarta a gyerek zsivaj. A szemtanúk szerint az ittas férfi először szóváltásba keveredett az egyik édesanyával, majd miután egy apuka félrelökte, fegyverrel tért vissza a mintegy 15 kisgyerekhez. A rendőrség házkutatást tartott a férfinál, majd pedig garázdaság miatt indítottak eljárást ellene. Kétszeresére emeli a várandóság alatti szifilisz szűrések számát a kormány, így a második trimeszterben is kötelezővé válik a vizsgálat a veleszületett megbetegedések megelőzése érdekében. Szondi Vanda kormány szóvivő tájékoztatása szerint a döntés már a folyamatban lévő várandós gondozásokra is vonatkozik. Már halálos áldozata is van a dél-horvátországi Omnis térségében pusztító erdőtűznek, a rendőrség pénteken talált rá egy holttestre a leégett területen. A csütörtökön keletkezett több mint 1000 hektára kiterjedő tűzvészben tucatnyi ház kiégett, és 40 embert kellett kórházba szállítani. A helyszínre látogató horvát kormányfő és államfő azonnali segítséget ígért, amint egy 2500 evakuált lakos és turista megsegítésére. Újabb tucatnyi embert függesztett fel az MTVA mindössze 6 nappal a közmédia híradójának tervezett újraindulása előtt. A 30 napos állásidőre küldött munkatársak között a híradó és a Kossuth Rádió krónikájának szerkesztői is ott vannak. A megbízott vezérigazgató által elrendelt lépést egy belső audittal indokolják, ami a közlemény szerint nem veszélyezteti az augusztus 20-ai visszatérést. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása az országban, a hétvégén helyenként már a magas szintet is elérheti a koncentráció. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ figyelmeztet, hétfőn a megerősödő szél sok pollent felkavarhat, ezért érdemes zárva tartani az ablakokat. Az allergiásoknak azt javasolják, hogy a tünetek enyhítésére mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést. Szokatlan küldetésben kértek segítséget a debreceni állatkert szakembereitől augusztus 13-án reggel, miután egy emukószált Hajdúsámsonban. A rendőrök és az állatkerti dolgozók közös fellépésének köszönhetően az állatot gyorsan körbekerítették, majd biztonságosan befogták, mielőtt bajt okozhatott volna. A nagy futómadarat Debrecenbe szállították, ahol karanténba került, és az állatorvosi vizsgálatok elvégzése mellett biztonságos körülmények között pihenheti ki a nem mindennapi kalandot. Svájci és német mintára alakítaná át a debreceni nagyállomást a Magyar Közlekedési Klub, integrálva a vasúti és távolsági buszközlekedést. A szakemberek javaslata szerint a buszpálya udvart közvetlenül a vágányzóna fölé építenék be, így biztosítva a leggyorsabb és legkényelmesebb átszállást az utasoknak. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítanak az előkészítésre, miközben a peronok akadálymentesítése és a liftek építése már jövőre megkezdődik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
2: 4 mérkőzéstől tiltotta el Bódog Tamást az MLS Fegyelmi Bizottsága, miután a Nyíregyháza Spartakusz vezető edzője a Debrecen elleni mérkőzés végén számon kérte Rusz Márton játékvezetőt. Bár a játékvezető tevékenységét is vizsgálja a szövetség, a nyíregyházi tréner a következő 4 bajnokit csak a lelátóról követheti. A testület emellett fegyelmi eljárást indított a debreceni Batik Bencével szemben is, aki a mérkőzésen nem kapott piros lapot a vitatott esetnél. Debreceni házi derbit rendeznek az MB3 északkeleti csoportjának 4. fordulójában ma délután 17:30. A 100%-os mérleggel éllovas Deac a DVSC 2. csapatát fogadja a Dóczy utcai sportkampuszon. Jó Zsolt, a kisloki vezető edzője kiemelte, hogy a fiatalok fejlődése szempontjából kiváló lehetőség a hibátlanul menetelő egyetemi együttes elleni mérkőzés, ahol a belépés a szurkolók számára ingyenes. Történelmi sikert ért el Kleckner hanga a birminghami atlétikai Európa bajnokságon, ahol holt versenyben a 7. helyen végzett a női rúdugrás döntőjében. A díjasi Debrecen országos csúcs tartója 430 és a 445 cm-es magasságot is elsőre teljesítette. A 460 centis országos rekordja viszont ezúttal nem jött össze. Ezzel az eredménnyel Kleckner hanga minden idők legjobb magyar női rúdugró eredményét érte el a kontinens viadalon. Debrecen térségében is zavartalan napsütésre számíthatunk, szombaton csapadéknak legkisebb nyomát sem látni. A déli délkeleti szél sokfelé élénk széllökésekkel kíséri a napunkat, így a meleg ellenére nem lesz teljesen mozdulatlan a levegő. Napközben újra beüt a kánikula, a hőmérők higanyszála egészen 35 fokig kúszik fel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Délután is csak jó zene itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Hello Debrecen, hello Aquaticum. Innentől kezdve a helyszínről jelentkezik a Sun City az elkövetkezendő 2 órában, és hát mindjárt egy jó kis nyári dallal indulunk. Itt van Bimilex és Faithless közösen. Ez már a New Religion.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Taylor Swift, és ez volt tőle az Opel Light az előző percekben itt a 93.5-ön. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága szenseinosok, továbbra is élőben jelentkezünk Debrecenből, az Akvatikumból, ahol ugye a mai napon rengeteg kiváló program lesz, mert hogy fürdőbál van az Akvatikum Debrecenben, úgyhogy a mai napon érdemes ide hozzánk kilátogatni, hiszen fel fog lépni este egy élő koncerttel, méghozzá a Vétek. Úgyhogy kefirék már nagyon készülnek, és nagyon várjuk őket, főleg itt a helyszínen lévők, és hát hogyha tényleg valakinek még nem lenne programja a mai estére, akkor van lehetőség, hiszen egészen éjfélig tart a mai fürdőbál. Ezen kívül egyébként majd az LKB zenekar is fel fog lépni a hátsó színpadon, ahol mi vagyunk jelen pillanatban, ott majd DJ Balu fog egészen este 9 óráig zenélni, hiszen 9 óra után majd egy teljes órán keresztül érkezik hozzánk DJ Szecsei, úgyhogy itt is érdemes lesz majd velünk bulizni, és természetesen a Termál medencénél is gondoskodnak a jobbnál jobb hangulatról, hiszen ott pedig egy jó kis gitárszóló lesz, úgyhogy az oda vágyók és az ott kikapcsolódók is meg fogják találni a maguknak, illetve a számukra megfelelő legjobb program lehetőségeket. A 93.5-ön pedig zenélünk tovább, egy picit felpesdítjük itt a hangulatot az Akvatikumban. Jön Alex Kenji, ez pedig a Vadonat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Csak egy reklám.
2: Ez továbbra is a 93.5 Sunshine FM Debrecen, és élőben vagyunk Debrecenben, ugye az Akvatikumban, ahol a debreceni fürdőkultúra 200. évfordulóját ünnepeljük, és ezzel kapcsolatosan már itt van velem vendégem Kovács Dániel marketing igazgató. Hello, Dani!
3: Szia, és köszöntök minden kedves vendéget én is. Ennek a jeles napnak az alkalmából, hiszen ahogy említetted, most ünnepeljük a debreceni fürdőkultúra 200. évfordulóját, de nem is csak most, hiszen ez már május elejétől tartó program sorozat, aminek keretében rengeteg mindent csináltunk, de ma tesszük fel a koronát ezzel az eseménnyel. Több színpadon fogjuk várni ma a vendégeket. Egy kicsit visszaidézzük a régi debreceni fürdőbáloknak a hangulatát, de megfűszerezzük ezt a mai különleges fesztivál hangulattal. Mögöttünk található a hullámmedence hátánál elhelyezkedő fürdőkultúra nagy színpad, ahol egész este az LK Beat zenekar fogja húzni a talpalávalót, és ezt megszakítjuk este 8 és 9 óra között a Vétek élő kis koncertjével, akik elvállalták, hogy csak nálunk fellépnek és adnak egy koncertet. Ezen kívül, ahol most állunk, a felnőtt kalandmedence partjánál, ezt a helyszínt a mai napra a fürdőkultúra Beach Stage-é avanzsáltuk, ahol is egészen 14 órától kezdve ti fogjátok átvenni a lemezjátszókat, és a Sunshine DJ szettje melegíti be a partit. Majd megérkezik 9 órára DJ Szecsei, aki egy habpartival kiegészülve fergeteges bulit fog nekünk csinálni, és este 10 órától pedig DJ Olasz fogja pörgetni a lemezeket egészen éjfélig. De nem felejtkezünk el azokról se, akik a pihenésre és a lazább kikapcsolódásra vágynak, hiszen a strand déli oldalán található termálmedencék partján egészen 17 órától este 10-ig Bakos László élő latin gitárzenéje fogja szórakoztatni a vendégeket.
2: Ugye a mai napon lezárjuk valójában a nyarat, tehát ez egy ilyen nyárzáró partinak is említhető. Mi fog történni nálatok szeptembertől?
3: Valóban ez a mai partink egyben a nyárzáró is, de még egészen augusztus végéig a strand nyitva lesz, tehát strandként, ahogy a mai nap folyamán is, továbbra is üzemelünk és működünk és várjuk a vendégeket. Hogyha a bulikat nézzük, akkor viszont szeptembertől kicsit visszahúzódunk az élményfürdő és a termálfürdő irányába. Visszajönnek a nagyon-nagyon kedvelt termál és sörrendezvényeink, a spa szombatok, illetve a sauna estek egyaránt újra el fognak indulni. Csütörtökönként a hölgyeket várjuk kiemelten a női napokkal a szaunában, tehát nem fogunk unatkozni szeptembertől sem.
2: Ha egyetlen egy fontos dolgot ki kéne emelned a mai nappal kapcsolatosan, mert hogy megsúgtad nekem, hogy azért van valami újdonság és van valami nagyon jó hír a kilátogatók, illetve már az itt lévők számára is. Na, erről beszéljünk egy picit, mi ez pontosan?
3: Hát a folyamatos szórakozás és buli mellett azért szeretnénk egy akcióval is készülni, szerettünk volna egy akcióval is készülni a mai napra. Csak mára újra aktiváltuk a Grand Spa 1826 nevezetű bérletünkre vonatkozó akciónkat. 20.000 forint kedvezménnyel elérhető a jegy.akvatikum.hu oldalon a Grand kuponkód felhasználásával. Ezt a bérletet egyébként kifejezetten a fürdőkultúra jegyében alkottuk meg. Az összes fürdőegységünk és valamennyi szolgáltatásunk elérhető vele pontosan azért, hogy a vendégek ki tudják próbálni, hogy milyen is a debreceni fürdőkultúra.
2: Köszönjük szépen Kovács Dánielnek, marketing igazgatónak, és hogyha egy jó kis poénnal kéne lezárnom itt a végét, igaz, hogy egy kicsit favic, de szerintem a mai napot vétek lenne kihagyni. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, Dániel, itt a 93.5-ön pedig megyünk tovább jobbnál jobb felvételekkel.
0: Ez csak egy reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Compact Disco, és az volt tőlük az Engeddel az előző percekben itt a 93.5-ön. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és hát drága szensejnosok, továbbra is élőben jelentkezünk, méghozzá Debrecenből, az Akvatikumból, úgyhogy ha valakinek esetleg nem lenne egy jó kis szombat délutáni programja, na szerintem én ezt ajánlanám teljes mértékben, jó? No meg azt, hogy maradjunk itt közösen a frekvencián és a helyszínen is, hiszen hamarosan jövünk vissza, csak egy picit hírezünk, és utána pedig indítom a következő óránkat Olivia Dean-nel. Ez lesz tőle a So Easy.

0: 25 év. Meg annyi zene, felejthetetlen pillanat és közös emlék.
1: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
0: 25 éve szólunk hozzátok az autóban, a munkahelyen, otthon és életetek legfontosabb pillanataiban.
1: Nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz.
0: Most pedig eljött az idő, hogy együtt ünnepeljünk. Augusztus 20-án érkezik Nyíregyháza legnagyobb születésnapi bulija a Sóstó Gardenben. Egy színpadon a Sunshine FM kedvenc előadói közül DJ Nagsi, Dr. BRS, az Álmokfutók és az Éberkóma, valamint a Sunshine DJ. Egy este, amikor újra felcsendülnek a kedvenc zenéink. Egy este, amikor együtt lüktet a város. Egy este, amely rólatok, rólunk és az elmúlt 25 évről szól. Augusztus 20-án vár a Sóstó Garden. Részletek a Facebook eseményben.
1: Örökké emlékezz erre a napra. A Sunshine FM születésnap kiemelt támogatói partnere a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra. További támogatóink Diffus Dent Fogászat, az Opel Jazz és az SL Lemezkereskedés.
0: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Honvédségi helikopterek is dolgoznak Paksnál, miközben megkezdték a bárkák elsüllyesztését. Igazolta a Lépfene jelenlétét a Nébih Borsodban. A Kekvák ügyében az Alkotmánybíróság elutasította az ellenzék indítványát. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Honvédségi helikopterek is bekapcsolódtak a paksi atomerőműnél zajló munkálatokba, miközben megkezdték a 80 méteres bárkák elsüllyesztését a Dunán. A rendkívül alacsony vízállás miatt épülő fenékküszöb kialakításához 4 katonai gép emel betonkockákat a mederbe, és további 4500 tonna kő is érkezik a helyszínre. A szivattyúkkal végzett kontrollált süllyesztés célja a vízszint megemelése az erőmű hűtőcsatornájánál, amelynek hatásait a vízügyi szakemberek folyamatosan mérik. Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította a Fidesz és a KDNP közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó alaptörvény módosítás elleni indítványát. A testület többsége úgy határozott, hogy a kifogás nem eljárási, hanem tartalmi jellegű volt, ami kívül esik a hatáskörén. A kapcsolódó uniós forrásokat érintő törvény alkotmányosságát az Alkotmánybíróság külön eljárásban vizsgálja tovább. Igazolta a Lépfene jelenlétét a Nébih egy Borsodabaui Zemplén vármegyei szarvasmarha állományban, ahol 8 állat hullott el hirtelen. A fertőzés forrása vélhetően egy spórával fertőzött legelő, a hatóságok azonnal elrendelték a helyi zárlatot és megkezdték a többi jószág vakcinázását. A hatóság kiemelte, a betegség emberről emberre nem terjed, antibiotikummal jól gyógyítható, az állattartóknak pedig elérhető a megelőző oltás. Társadalmi szemléletváltást sürget Gajdos László az erdőkben elszaporodott illegális hulladéklerakás miatt. Az élő környezetért felelős miniszter rámutatott, az állami erdőgazdaságok 2020 óta csaknem 13 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a saját forrásaikból. Gajdos László kiemelte, hogy a szemét kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, amely ellen az erdészek elkötelezettsége mellett széleskörű összefogásra van szükség. Alternatív ivóvízkímélő öntözési megoldást vezetett be a Debreceni Vízmű ZRT és a Városháza a közterületi növényzet megóvására. Mivel a tartós asszály miatt elsőfokú vízkorlátozás van érvényben a városban, a zöld területeket, a dézsás növényeket a vízműtelepen keletkező technológiai vízzel locsolják. Emellett mintegy 1250 fiatal facsemetére helyeztek ki 95 literes öntözőzsákokat, a párolgás csökkentése érdekében pedig múlccsal vették körbe őket. Javában zajlik a debreceni sportuszoda éves nyári karbantartása, amelynek keretében az összes medencét és műszaki berendezést átvizsgálják. A mintegy 10 millió forintos felújítás során kiemelten foglalkoznak az 50 méteres medence mobil hídjának ellenőrzésével és javításával, a vízforgató és klórozó berendezések beállításával, valamint a sérült csempék cseréjével. A debreceni vízkorlátozás miatt a szokásosnál korábban leengedett medencéket a munkálatok befejezése után feltöltik, így augusztus 31-től ismét fogadják a sportolókat és a nagy közönséget.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton és északnyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli eszél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
3: Egy óra után is csak jó zene itt a 93.5-ön. Kellemes délután kívánok mindenkinek. Hello, továbbra is élőben jelentkezünk Debrecenből, az Akvatikumból. Még egy órán keresztül innen szól a műsorunk. Ha bárkinek bármilyen infója lenne, 0620-316-3000. Indulok Olivia Dinnel. Ez már a Szóhízé.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. A Sun City.
1: Zenei összeállítás.

0: Tanány Tamás és Antónia. Ez volt tőlük a Nem hagyom az előző percekben itt a 93.5-ön. Kellemes délután kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok. Azért vannak friss közlekedési információk, mint például Anonymous-tól tudjuk, hogy rendőri ellenőrzés van jelen pillanatban a Kassai úton, úgyhogy az arra közlekedők mindenképpen csak óvatosan. Köszi szépen, hogy ezt megírtad nekünk. Lezárás van például a Füredi úton is itt Debrecenben, úgyhogy arra is csak nagyon óvatosan közlekedjen mindenki, és ezen kívül pedig erősebb a forgalom jelen pillanatban a Kishegyesi úton, méghozzá bevásárlóközpont parkolójában. Ha továbbra is van közlekedési info, akkor az jöhet 0620-316-3000, mi pedig élőben vagyunk ugye az Aquaticumban, úgyhogy ha nincsen esetleg délutára programod, akkor ide érdemes kilátogatni. Hamarosan hozom, hogy mi is vár itt ránk a mai napon. Most viszont jönnek a kedvencek. Calvin Harris, Regenbowen, Lovers in the Past Life.
1: Ez a Sun City.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Unalmas a reggeli megszokott kávé. Augusztus 20-án reggel 7:45-kor hatalmas színes festékfelhő robban Debrecenben. 20 fehér pólót és fuss neki a mindössze 2,6 kilométeres karneváli élményfutásnak a Baltazár Dezső térről. Itt garantáltan mindenki színesen látja majd a világot. Regisztrálj még ma! Unod már, hogy a nyári melegben csak a klíma alatt gubbasztva tudsz létezni? Akkor van egy sokkal jobb tippünk. Nyíregyházán, a Sóstói Múzeum faluban sötétedés után indul az igazi élet az estézés programjaival. Felejtsd el a nappali kánikulát és a száraz múzeumi sétákat. Itt laza koncertek, hangulatos csillaglesek, moldvai táncház, sőt egy izgalmas fejlámpás éjszakai kaland is vár rád péntekenként egészen augusztus 14-éig. Kapd elő a naptárad, rázsd össze a bandát, és fedezzétek fel a falu titkos éjszakai arcát.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló. A Sun City.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM.

0: nekem is jár.
1: Tessős Young Fly, ez volt tőlük a kis kece az előző percekben itt a 93.5-ön. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, most a helyszínről búcsúzunk, ugye a debreceni akvatikumból, viszont egész délután, illetve este éjfélig várnak mindenkit nagyon sok szeretettel itt a helyszínen, hiszen a Sunshine DJ-ken keresztül egészen a véteken át mindenki itt lesz a mai este folyamán, aki számít a debreceni akvatikumba. Úgyhogy jó szórakozást kívánok mindenkinek a folytatásban, akár itt a helyszínen, vagy hogyha akinek még nem lenne programja, akkor várjuk őket nagyon sok szeretettel a debreceni akvatikumban. Én búcsúzom innen a helyszínről, viszont hamarosan indul a top 40, méghozzá a 40. helyről fogunk startolni Taylor Swift-tel. Ez lesz tőle a Fate of Ophelia.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Csengetett Milord, az angol humor klasszikusa a Vidor Fesztiválon. Az Orlai Produkciós Iroda előadásában augusztus 23-án a Rózsakert szabadtéri színpadon látható a Csengetett Milord. Jegyek muritszínház.hu.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt.

0: országban. Rövid pihenőt kaptak az országgyűlési képviselők. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Rövid pihenőt kaptak az országgyűlési képviselők, mivel a Tisza kormány jövő hétre nem kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést. A májusi megalakulás óta már 23 ülésnapot tartó országgyűlés munkája augusztus 20-áig szünetel, ám a kormány szombaton Pakson tart egyeztetést a pártelnökökkel a Dunai fenékküszöb építéséről. Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította a Fidesz és a KDNP közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó alaptörvény módosítás elleni indítványát. A testület többsége úgy határozott, hogy a kifogás nem eljárási, hanem tartalmi jellegű volt, ami kívül esik a hatáskörén. A kapcsolódó uniós forrásokat érintő törvény alkotmányosságát az Alkotmánybíróság külön eljárásban vizsgálja tovább. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a Horvátországban pusztító erdőtűz által érintett területekről, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter. Az érintettek ellátásáról a helyi hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodnak. Elhelyezésük sportcsarnokokban és más ideiglenes szállásokon történt meg. Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel kórházba került, más sérültekről egyelőre nincs hír. Kétszeresére emeli a várandóság alatti szifilis szűrések számát a kormány, így a második trimeszterben is kötelezővé válik a vizsgálat a veleszületett megbetegedések megelőzése érdekében. Szondi Vanda kormány szóvivő tájékoztatása szerint a döntés már a folyamatban lévő várandós gondozásokra is vonatkozik. Szombattól jelentős drágulás jön a hazai benzinkutakon, a holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára egyaránt bruttó 9 forinttal emelkedik. Pénteken a benzin országos átlagára még 576 forint volt, a gázolajé pedig 664 forint volt literenként. A 21 kutatóközpont legfrissebb felmérése szerint Baka András támogatottsága már most kedvezőbb, mint Súlyog Tamásé volt elnöksége során bármikor. Bár a frissen megválasztott államfőt a hét elején még a megkérdezettek 57%-a ismerte, az őt ismerők 72%-a támogatja a kinevezését. A válaszadók 37%-a teljesen függetlennek tartja az új köztársasági elnököt, míg 15%-uk szerint a Tisza párthoz áll közel. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, lassan, de alaposan halad a külügyminisztérium átvilágítása. A felülvizsgálat eddig több mint 1000 jogosulatlanul kiadott diplomata útlevelet, indokolatlan magángép használatokat és a reptéri kormányváróval kapcsolatos visszaéléseket tárt fel, miközben a teljes diplomáciai kar megújítása és a nagyköveti posztok felülvizsgálata is folyamatban van. A világ 5 legnehezebben megtanulható nyelve közé került a magyar a történelem során megmaradt nyelvek vizsgálata alapján. A napjainkban használt mintegy 7500 nyelv közül a magyar nyelvtani komplexitás és összetett hangrendszere miatt jelent kiemelkedő kihívást. A magyar mellett a kínai, a klasszikus arab, a japán és a baszk szerepel a legnehezebb nyelveket tömörítő ötös listán.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton és északnyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli eszél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. Köszi Marianna legfrissebbeket. 2 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, meg startol a Sunshine Top 40. Hello mindenkinek a stúdióban, Glass Norbert. Európa, Amerika és Magyarország legtöbbet játszott zenéjé egészen este 6 óráig. A 40. helyről startolunk. Itt van Taylor Swift és a The Fate of Ophelia.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Lajm, és ez volt a Get Lucky az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, javában zajlik a Sunshine Top 40-es listánk. Most viszont egy picit rákanyarodunk a kínai asztrológiára, ugyanis ma startnap van. A kínai asztrológiában a startnap az önmagukkal való szembenézés és a belső fejlődés időszakát jelképezi. Arra összönöz ez a nap, hogy elengedjük a régi mintákat, félelmeket és akadályokat, amelyek visszatartanak minket. Ez az időszak kedvezhet a változásoknak, az önismereteknek és annak, hogy új irányt keressünk az életünkben. A startnap energiája így megtisztulást, az átalakulást és egy tudatosabb élet kezdetét szimbolizálja. Ti hogy vagytok amúgy a mai nappal? Na ezt is meg lehet nekem írni. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. A folytatásban pedig itt van már a Sunshine Top 40-ben a 35. helyről.

0: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM. Fél három után már el is kanyarodunk a közlekedési információkra. Mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Vasvári Pál utcán napközben nagyobb torlódás várható, viszont van segítség, drága autós barátaim, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis megkezdődött a Kalevala sétány útburkolatának felújítása. Itt az ott lakókat arra kérik, hogy ne parkoljanak az érintett útszakaszon. Debrecen útjára kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá Sámsoni úton, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén erősebb a forgalom a Kartács utcán. Ha pedig van közlekedési infód, akkor ez jöhet a folytatásban is. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. A Sunshine Top 40-ben a 34. helynél járunk. Itt van már a Halott pénz, ez pedig a gyerekek.
1: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: És ez volt tőle a Where is my husband, a Sunshine Top 40 31. helyéről szólt ez a felvétel. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, most tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, picit megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont 3 órán keresztül még biztosan 30 kiváló felvétel fel fog csendülni. Mindjárt a 30. helyről nyitom a következő óránkat. Indulunk majd Olivia Dinnel. Ez lesz tőle a Man I Need.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Tölts le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
5: Fölszáradt a páva. Augusztus 26-án a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadán látható a Fölszáradt a páva. Egy este, ahol a színház és a zene különleges találkozása várja a közönséget. Jegyek moritzszínház.hu.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Sunshine FM.
1: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Rövid pihenőt kaptak az országgyűlési képviselők. Lassan, de alaposan halad a külügyminisztérium átvilágítása. Baka András már most népszerűbb, mint Súlyog Tamás volt. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Rövid pihenőt kaptak az országgyűlési képviselők, mivel a Tisza kormány jövő hétre nem kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést. A májusi megalakulás óta már 23 ülésnapot tartó országgyűlés munkája augusztus 20-áig szünetel, ám a kormány szombaton Pakson tart egyeztetést a pártelnökökkel a Dunai fenék küszöb építéséről. Kétszeresére emeli a várandóság alatti szifilisz szűrések számát a kormány, így a második trimeszterben is kötelezővé válik a vizsgálat a veleszületett megbetegedések megelőzése érdekében. Szondi Vanda kormány szóvivő tájékoztatása szerint a döntés már a folyamatban lévő várandós gondozásokra is vonatkozik. A 21 kutatóközpont legfrissebb felmérése szerint Baka András támogatottsága már most kedvezőbb, mint Súlyog Tamásé volt elnöksége során bármikor. Bár a frissen megválasztott államfőt a hét elején még a megkérdezettek 57%-a ismerte, az őt ismerők 72%-a támogatja a kinevezését. A válaszadók 37%-a teljesen függetlennek tartja az új köztársasági elnököt, míg 15%-uk szerint a Tisza párthoz áll közel. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, lassan, de alaposan halad a külügyminisztérium átvilágítása. A felülvizsgálat eddig több mint 1000 jogosulatlanul kiadott diplomata útlevelet, indokolatlan magángép használatokat és a reptéri kormányváróval kapcsolatos visszaéléseket tárt fel, miközben a teljes diplomáciai kar megújítása és a nagyköveti posztok felülvizsgálata is folyamatban van. Megerősítette az afrikai sertéspest is jelenlétét két Baranya vármegyei házi sertésállományban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Nemes Imre országos főállatorvos haladéktalanul elrendelte a Drávafoki és az Okorági gazdaság lezárását. Az érintett 34 sertést és 19 mangalicát tartalmazó állományok felszámolása pedig már folyamatban van. A hatóság 3 és 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet jelölt ki a térségben, és a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására szólította fel. 4 mérkőzéstől tiltotta el Bódog Tamást az MLS fegyelmi bizottsága, miután a Nyíregyháza Spartacus vezető edzője a Debrecen elleni mérkőzés végén számon kérte Rusz Márton játékvezetőt. Bár a játékvezető tevékenységét is vizsgálja a szövetség, a nyíregyházi tréner a következő 4 bajnokit csak a lelátóról követheti. A testület emellett fegyelmi eljárást indított a debreceni Batik Bencével szemben is, aki a mérkőzésen nem kapott piros lapot a vitatott esetnél. Jubileumi 35. alkalommal rendezik meg a Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítást augusztus 27-e és 29-e között a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. Kelet-Magyarország legnagyobb agrárrendezvényén a szakmai konferenciák és a gépbemutatók mellett kiemelt figyelmet kap a szárazgazdálkodás és az aszály elleni védekezés, de külön fórumot szentelnek a sertés, a jó és a szarvasmarha ágazatnak, valamint a hazai torma termesztés lehetőségeinek is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton és északnyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli eszél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, köszi Marianna legfrissebbeket, 3 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg folytatódik a Sunshine Top 40, Amerika, Európa és Magyarország legtöbbet játszott zenéi egy jó kis listában. A 30. helyről indulunk ebben az órában. Itt van már Olivia Dean és a Man I Need.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

És ez volt a Turn the Lights Off az előző percben itt a Sunshine Top 40-ben, méghozzá a 26. helyről szólt ez a felvétel. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, friss közlekedés információval megyünk tovább, ugyanis van egy balesetünk, méghozzá Debrecenben a Domokos Lajos utcán, úgyhogy az arra közlekedők mindenképpen óvatosan, és hogyha van még infótok, akkor az ügyet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. A 25. helyről folytatjuk a Sunshine Top 40-et. Itt van már Miles Mayes. Ez

0: és ez volt tőle a Bellum Together az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délután kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Kata megérkezett hozzánk a stúdióba, hiszen természetesen augusztus 15-ére szombatra is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy én át is adom neki a terepet. Jön tehát Kata és az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos energiái ma magánéletére fókuszálódnak, ahol egy kedves gesztussal meglepheti a párját vagy egy közeli hozzátartozóját. A bika környezetében ma egy konfliktus alakulhat ki, és most pont az ön higgadtságára és pártatlanságára van szükség ahhoz, hogy elássák a csatabárdot. Az ikrek szellemi éhsége nem csillapodik, így érdemes a mai napot egy szakmai cikk vagy tananyag áttanulmányozására fordítania. A rákot ma felzaklathatja, hogy előkerül egy régi sérelem. Eljött az idő, hogy végre elengedje ezt a problémát. A múltbéli tüskék csak lelki sündisznóvá teszik az embert. Az oroszlán túlzottan magára vállalhatja az irányítást, ám érdemes lenne a társait is felelősségteljes feladatokkal megbízni, így egy kicsit könnyebben megy majd a munka. A szűz ma kiemelkedő pontossággal végzi a teendőjét, amivel kivívja a kollégái és a felettesei tiszteletét. A mérleg egy fontos választás előtt áll, ahol a szívére és az eszére egyaránt szüksége lesz a helyes irány megtalálásához. A Skorpió határozott kiállása ma meghozza a várt eredményt egy elhúzódó hivatalos vagy jogi természetű ügyben. A nyilas vidámsága és optimizmusa ragadósnak bizonyul, így a legnehezebb munkanapot is könnyeddé varázsolhatja a munkatársai számára. A bika fizikai teherbírása csúcsra jár, így a nap folyamán elvégzett feladatok mennyisége önmagáért beszél majd. A vízöntő egy szokatlan megkeresést kaphat, amely elsőre furcsának tűnhet, ám hosszabb távon komoly fejlődési lehetőséget rejt. A halak érzelmi élete csendes mederben folyik, ami kiváló alapot nyújt ahhoz, hogy a jövőbeli személyes céljain gondolkozzon.
0: Köszönjük szépen, várunk vissza majd 5 óra után a legjobb program lehetőségekkel. Drága Sunshine-osok, a 24. helyről érkezik már is Diaz és Menta. Ez pedig a méreg a Sunshine Top 40-ben.
1: Sunshine FM Astrolog.

Ray Dalton, és ez volt tőle a Blood Running az előző percekben itt a Sunshine-on, méghozzá a 21. helyről szólt ez a felvétel. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 4 óra, úgyhogy most megint egy picit megállunk, ugyanis elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, ha pedig van infód, akkor az jöhet 0620-316-3000. 4 óra után majd a 20. helyről startolunk, jön majd a Hertz és a Purple Disco Machine közöse. Ez lesz a

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Aki ország.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Karácsonyozzatok velünk, vagy úsztatok haza. Az Örkény Színház különleges előadása érkezik augusztus 26-án a Vidor Fesztivál nagy színpadára. Szokatlan cím, felejthetetlen színházi élmény. Jegyek moritzszínház.hu.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés. Hétvégén is jelentős a forgalom. Parkolásért nem kell fizetni, viszont az nem azt jelenti, hogy tilosban parkoljanak, álljanak meg. Úgy Hajdú, Debrecen város belterületén, illetve Nyíregyházán a Sóstón, valamint Sóstógyógyfürdő belterületén is a szabályokra törekedjenek. Ugyanis nagyon sok esetben a tömegközlekedési jármű meghaladását nehezítik. Például Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő belterületén, ha úgy parkolnak, úgy állnak meg a felüljáron, hogy a folyamat haladás nem biztosított a tömegközlekedési járművek részére. Debrecen Nagyerdő zsúfolásig meg van telve a parkoló a villamos vágány mellett. Itt is a parkolással kapcsolatosan úgy álljanak meg mindenhol, hogy a vasúti szerelvények, azaz a villamosok folyamatosan tudjanak haladni. Köszönöm a figyelmet, további kellemes hétvégét és balesetmentes közlekedést a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Újabb dokumentumok kerültek az ügyészséghez az MNB botrányügyben. Egy újabb invazív kártevőt azonosítottak a közelben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek a korábbi jegybanki vezetés idején megkísérelt értékpapírkölcsönügylettel kapcsolatos dokumentumokat. Az ügyben a Pallas Athéné alapítvány vagyonának átcsoportosítása miatt 2025 áprilisában tettek büntető feljelentést, mivel a mintegy 500 milliárd forintnyi vagyonnal gazdálkodó Optima működése a becslések szerint 150 milliárd forintos veszteséget okozott. A nyomozó hatóságok hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytatnak eljárást, amelynek során eddig már több mint 91 milliárd forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat. Már 6500-an írták alá azt a petíciót, amely a régi piros-fehér-zöld zászlós rendszámok újragyártását kéri a Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól. A szaktárca határozottan elutasította a kezdeményezést arra hivatkozva, hogy a trikoloros táblák újragyártása biztonsági szempontból nem kivitelezhető. Az új azonosítók ugyanis jóval korszerűbbek és több hamisítás elleni elemet tartalmaznak, így a korábbi változatok kiadása műszakilag már nem lehetséges. Japán cserebogarat találtak a magyar határ közvetlen közelében a szlovéniai Pince településen. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a kártevő kifejlett egyedei a szőlőt és a gyümölcsfákat, lárvái pedig a növények gyökereit károsítják, csoportosan akár teljes tarrágást okozva. A Nébik feromon csapdák kihelyezésével megkezdte a védekezést és kéri a lakosságot, hogy a gyanús egyedeket haladéktalanul jelentsék a hatóságoknak. A Várkert bazárban és a Várkert rakparton megrendezett Magyar Ízek utcáján kóstolhatja meg először a közönség augusztus 20-a és 22-e között a Szent István napi kenyereket és az év tortáit. A 15. alkalommal kiírt kenyérversenyen a Pilisi Pityókás kenyér nyerte az első díjat, míg az innovatív kategóriában a magvető kenyér végzett az élen. Magyarország tortája idén a rögös túró és tejföl tematikájú bíborfehér lett, a cukormentes kategóriában pedig a szilva a Fácska Fantázia nevű desszert győzött. Életre kell Debrecen egyik legkülönlegesebb nyári hagyománya, augusztus 15-én rendezik meg az Aquaticon fürdőbált, a 200 éves debreceni fürdőkultúra jubileuma alkalmából. Az Aquaticon strandon az este során egyszerre három helyszín várja a látogatókat élő koncertekkel, habpartival és akusztikus dallamokkal. Fellép többek között a Vétek DJ Szecsei, valamint a Sunshine FM lemezlovasai, DJ Balú és DJ Olasz is. Az egész napos strand belépővel érkező vendégeknek a fürdővára nem kell külön belépőt váltaniuk. Debreceni házi derbit rendeznek az MB3 északkeleti csoportjának negyedik fordulójában ma délután 17:30. A 100%-os mérleggel él lovas Deac a DVSC második csapatát fogadja a Dóczy utcai sportkampuszon. Jó Zsolt, a kisloki vezető edzője kiemelte, hogy a fiatalok fejlődése szempontjából kiváló lehetőség a hibátlanul menetelő egyetemi együttes elleni mérkőzés, ahol a belépés a szurkolók számára ingyenes.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton és északnyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli eszél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Köszi Marianna legfrissebbeket. 4 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, meg folytatódik a Sunshine Top 40. Amerika, Európa és Magyarország legtöbbet játszott zenéi. Már csak 20 van belőle vissza. A 20. helyről indítom ezt az órát. Itt van a Hertz és a Purple Disco Machine közöse. Ez már a Wonderful Life.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Tudom, és ez volt tőle a vadonatúj, a Say My Love, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, a Sunshine Top 40 16. helyről szólt már ez a zene, viszont most jön a 15. Ő nem lesz meglepetés, hiszen a Sunshine Top 40-es mai listánkban a 40. helyről már szólt egy zenéje. Ő nem más, mint Taylor Swift. A 40. helyről szólt a mai listánkban a The Fate of Ophelia, most viszont érkezik már a 15. helyezett. Taylor Swift, Opolite, ezen a héten a Sunshine Top 40-ben.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM. Fél öt utára is kanyarodunk a közlekedési információkra. Mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis szennyvízhálózat bővítési munkálatokat végeznek a Gém utcában. A munkavégzés miatt az utcai szakasza Zsák utca, az érintett részen pedig útszűkületre és sebességkorlátozásra kell, hogy számítsatok. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis felújítás zajlik, méghozzá Szivárvány utcában. A parkoló egy részét már lezárta a város üzemeltetés, ezért arra kérik az ott lakókat, hogy ne álljanak meg az érintett területen. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá Füredi úton. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén erősebb a forgalom a Vezér utcán is. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet a folytatásban 0620 316 3000. Tóth Abigail és Accent közösével megyünk tovább itt a Sunshine-on. A 14. helyről érkezik a Sugar Daddy.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Sunny Fodera. És ez volt a Think About Us az előző percekben itt a Sunshine Top 40-ben, méghozzá 11. helyről szólt ez a felvétel. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 5 óra, úgyhogy most egy icipicit megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában már érkezik a 10 legjobb zene Európa, Amerika és Magyarország legtöbbet játszott zenéi közül. A 10. helyről indítom majd a következő óránkat, Damiano David, Tyla, Talk to Me, íme az ízelítő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Nagyon drágára sikerült az acsai mini bölcsöde, nyomoznak az ügyben. Rekordot döntött a személyi kölcsönök piaca júniusban. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Rekordot döntött a személyi kölcsönök piaca júniusban, a magyarok több mint 42 ezer szerződést kötöttek meg, ami munkanaponként átlagosan közel 2000 új hitelt jelent, derült ki a biztosdöntés.hu elemzéséből. Az új kihelyezések összértéke elérte a 156,5 milliárd forintot, míg az átlagos hitelösszeg 3,6 millió forint fölé emelkedett. A hitelezési boom hátterében a felpörgő online értékesítés, valamint az egyre kedvezőbb sok banknál már 10% alatti éves kamatok állnak. Költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt tett feljelentést az Integritás Hatóság az acsai mini bölcsöde építése ügyében. A vizsgálat kiderítette, hogy a 8 fős intézmény kivitelezése közel 110 millió forinttal, vagyis 77%-kal haladta meg a szokásos piaci árat. A hatóság megállapította, hogy míg a szomszédos településeken azonos tervek alapján 1,5 millió forintos négyzetméter áron épültek bölcsödék, addig acsán ez az összeg elérte a 2,6 millió forintot. Egyetlen év alatt több mint 8,5 millió köbméter ivóvizet sikerült megóvni a Microsoft egyik mesterséges intelligencián alapuló szivárgásérzékelő rendszerével. Ez a mennyiség egy akkora város teljes éves lakossági ivóvíz felhasználásával ér fel, mint Debrecen. A technológia a víziközműhálózatok adatainak elemzésével mutatja ki a rejtett hálózati hibákat. A megoldás hazai alkalmazása különösen indokolt lenne, mivel Magyarországon a hálózatba táplált ivóvíz mintegy negyed de elszivárog, mielőtt eljutna a fogyasztóhoz. 4 mérkőzéstől tiltotta el Bódog Tamást az MLS fegyelmi bizottsága, miután a Nyíregyháza Spartakusz vezető edzője a Debrecen elleni mérkőzés végén számon kérte Rusz Márton játékvezetőt. Bár a játékvezető tevékenységét is vizsgálja a szövetség, a nyíregyházi tréner a következő 4 bajnokit csak a lelátóról követheti. A testület emellett fegyelmi eljárást indított a debreceni Batik Bencével szemben is, aki a mérkőzésen nem kapott piros lapot a vitatott esetnél. Hamarosan kezdetét veszi a Csokonai Nemzeti Színház 2026-27-es évada Debrecenben, amelynek szeptemberi műsora már elérhető. A kínálatban olyan új bemutatók szerepelnek, mint az Izzik a Galagonya vagy a Bernarda Alba háza, de műsoron marad a Pál utcai fiúk, a János Vitéz és a Tóték is. A teátrum az előadások mellett rendhagyó irodalomórával és beszélgetős pódiumprogramokkal is várja az érdeklődőket. Ismét elkészül a közösségi virágkocsi a debreceni virágkarnevára, amelyhez idén is a lakosság segítségét várják a szervezők. Az akció keretében 150 cserepes virág keresi örökbe fogadóját, a jelentkezők 6 napon át gondozhatják a növényeket, mielőtt augusztus 18-án és 19-én visszaviszik őket a Dósa Nádor térre. A zenés táncos nyitó eseménnyel egybekötött kezdeményezés célja, hogy a helyiek közösen alkossák meg a szeretet és az összetartozás élő jelképévé válik. Kompozíciót.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton és északnyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli eszél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi Marianna legfrissebbeket. 5 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg a Sunshine Top 40 10 legjobb felvétele érkezik ebben az órában. Nem szaporítom tovább a szót. A 10. helyről startolunk. Itt van Damiano David és Tyla.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: napja.
1: Sunshine Top 40.
0: 9. Hi, I'm Miley Cyrus, and this is
1: Csak jó zene.
0: Sunshine.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Bélával voltam egy ilyen kívánság műsor forgatáson, és akkor a sztár volt, hogy így jöttek a gyerekek, és kérték tőle az autogramot az iskolába. Na de én meg ott voltam, szintén, hát jöttek hozzám is autogramot kérni. Nagyon jól éreztem magam egyébként, mondom végre. Szóval kiderült, hogy Pistike, meg a barátja volt olyan rafkós, hogy az ellenőrzőjét hozta,
2: ne.
1: És a beírásokat tartotta oda elém, hogy írjam alá. Meg mi meg vígan aláírtuk, tudod, mint a szülő, amikor aláírja, és akkor néztem, mondom, várjál már, mit írtam alá? No, semmi, és már húztak el. Tehát hihetetlen lapkósok voltak akkor még a gyerkőcök.
2: Mekkora ötlet.
3: De volt ilyen.
2: Én nekem lenne egy kedves hallgatónk, követőnkhöz egy kérdésem.
3: Na.
2: Miért írta azt, hogy Glac Norbi? Esküszöm neked, hogy van egy Glac Norbi.
3: Igen?
2: És akkor megkérdezném, hogy miért?
3: Szerintem ez Norbinak az álprofilja.
2: Én is arra gondoltam utána.
3: Nézd meg,
2: ott van Glac Norbi. Kész.
3: Hát, vagy valami csaja.
2: Mert az női baj, név, női az név, viszont baj.
3: Név. Nem ez a barát, nem ő a barátnő?
2: Nem.
3: És hát akkor baj
2: hátas.
3: Van.
2: Ajaj, ja. Norbi, valami gond van.
3: Van neki házastársa is, már mint az Anitának, aki írta. Glac Norbi.
2: Anita rajon.
3: De lehet, hogy ő azt a részt hallotta, hogy a kollégák közül kit.
2: Lehet.
3: Nem, tehát már volt, volt egy
2: akkor is Norbi.
3: Felvetés.
2: Na, mindegy. Személyeskedünk itt már.
3: De nem Norbi. Tehát ő nem a táplálkozási lánc tetején volt? Vagy hogy? Ha úgy érzed, mert hogy a köztársasági elnök az
2: ott. Hát attól függ a táplálkozást, onnan nézed.
3: Na jó. Próbáld ki mara, te nem motorozol. Motorozol?
2: Nem.
3: Otthon hajszárítót beindítod, a legmelegebb fokozatra vágod.
2: És futkározzak a
3: lakásban.
1: És magadra
3: szembe. Így szembe.
1: Ez tényleg így van. Hajszár, és még rajtad, még vegyél fel egy bukósisakot, és ha nagy motorral mész, igen, vegyél fel egy protektoros fekete jacket, és állíts ki a
3: veszem.
1: Napra.
3: Én azt nem veszem.
1: Az úgy szimulálja a lámpánál állást.
2: Kicsit féltem, amikor így elkezdett sorolni, hogy miket csináljuk, hogy dugjam be a hajszárítót, vetítjek a kádba.
3: Múltkor olyan lámpánál.
1: A kádról nem beszéltünk.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Sunshine.

0: Tudom, és ez volt az On My Mind az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok. Kata, ahogy korábban ígértem, ismételten megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen természetesen vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek, mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkba, úgyhogy én át is adom neki a terepet. Jön Kata, és a program ajánló.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM program ajánló.
3: Unalmas a reggeli megszokott kávé? Augusztus 20-án reggel 7:45-kor hatalmas színes festékfelhő robbant Debrecenben. 20 fehér pólót és fuss neki a mindössze 2,6 kilométeres karneváli élményfutásnak a Baltazár Dezső térről. Itt garantáltan mindenki színesen látja majd a világot. Regisztrálj még ma! Unod már, hogy a nyári melegben csak a klíma alatt gubbasztva tudsz létezni? Akkor van egy sokkal jobb tippünk. Nyíregyházán, a Sóstói Múzeum faluban sötétedés után indul az igazi élet az estézés programjaival. Felejtsd el a nappali kánikulát és a száraz múzeumi sétákat. Itt laza koncertek, hangulatos csillaglesek, moldvai táncház, sőt egy izgalmas fejlámpás éjszakai kaland is vár rád péntekenként egészen augusztus 14-éig. Kapd elő a naptárad, rázsd össze a bandát, és fedezzétek fel a falu titkos éjszakai arcát.
0: Köszönjük szépen, és a drága Sunshine-osok, nem elfelejteném, hogy 6 órát követően pedig startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ha van benned egy üzenet, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000, a negyedik helyről pedig itt van már Hugel, Imál Angel és az Ultra 4-3-asa. Ez a Moving to the Sun.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM program ajánló.

Csoki van a kitkat, megmutatom itt-kap. Velem együtt iszad, megy az idő tiktak. Pikpak, elintézem amit kell. Nekem fiaszta az élet.

0: útját.
1: This is Young Fly. Ez volt tőlük a kis kecem az előző percekben itt a Sunshine-on, méghozzá a Sunshine Top 40 második helyéről szólt ez a felvétel. Most viszont érkezik az első helyezett, őt szerintem nem kell senkinek sem bemutatni. Alex Warrenről van szó, aki egyébként az Ordinary című felvételével szerint

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Jelentős forrás csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kárelhárításra. Szabolcs-Szatmár-Bereg is nyertese lesz a most induló útfejlesztési programnak. Létrehozták a közbeszerzésekből bűncselekmények miatt kizárt cégek fekete listáját. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 6,1 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kárelhárítási, valamint védekezési feladatok finanszírozására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a forrást a központi maradványelszámolási alap terhére biztosítják, az országos vízügyi főigazgatóság által ellátandó feladatokra. A döntéssel azonnali pénzügyi keretet nyújtanak a rendkívüli szárazság okozta kármentesítésre és a vízügyi igazgatóság védekezési munkálataira. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a fejlesztések közel 57%-a uniós forrásból valósul meg. A beruházások során a legtöbb helyen a teljes pályaszerkezetet megerősítik, a munkálatok pedig Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érintik a legnagyobb mértékben. Elindította az integritás hatóság azt a nyilvános adatbázist, amely a közbeszerzésekből bűncselekmények miatt kizárt cégeket és magánszemélyeket listázza. Az elektronikus közbeszerzési rendszerben elérhető nyilvántartás célja a visszaélések megelőzése és a közbeszerzések tisztaságának megteremtése. Emellett a lépés az uniós források felszabadításának is az egyik feltétele. Az érintett cégeknek ugyanakkor lehetőségük van az öntisztázásra is, ha 20 napon belül igazolják megbízhatóságok helyreállítását és a kár megtérítését, törölhetik őket az adatbázisból. Érdemi közel 1000 milliárd forintos javulás történt a költségvetésben április óta. A kedvező adatok ellenére azonban Kármán András pénzügyminiszter szerint még nem lehet hátradőlni. A tárcavezető közösségi oldalán arról számolt be, hogy júliusban 524 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás, ám augusztusban az uniós források előfinanszírozása miatt csaknem 2200 milliárd forintos kiadás terheli majd a mérleget, így a cél továbbra is a szigorú fegyelem és a tarthatóság. Többnapos fesztiválá alakul az idei augusztus 20-ai ünnepség sorozata, amely a megszokott 18 milliárd forint helyett mindössze 4 milliárd forintból valósul meg. Az augusztus 19-től 23-áig tartó rendezvények központi látványossága a Lánchíd és a Margit híd között megrendezett drón, fény és tűzi játéksó lesz, amely idén 10 perces pirotechnikai elemet tartalmaz. A szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány miatt a szokásosnál korábban indultak el afrikai telelőhelyeik felé a gólyák Szlovákiában. A Szlovák Madárvédő Egyesület ornitológusai szerint a vándormadarak már a múlt hét végén népes csoportokba keltek útra, és helyenként a nádirigók, a posszáták, valamint a fecskék is követték őket. A szakemberek kiemelték, a korai költözésért elsősorban a tartós hőség és a táplálékforrások megfogyatkozása a felelős.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az angol font a korábbi csökkenést követően tovább veszített értékéből, így árfolyama jelenleg kicsivel haladja meg a 425 forintot. Az euró szintén mérséklődött, jegyzése jelenleg megközelíti a 363 forintot. A svájci frank gyengülése is folytatódott, az ára már 386 forinton áll, míg az amerikai dollár a korábbi esés után tovább csökkent, és árfolyama jelenleg kicsivel 314 forint fölött van. Vasárnap is a napsütésig lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton és északnyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli eszél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
3: Köszi Marianna legfrissebbeket. 6 óra után is csak jó zenét a Sunshine-on. No meg startol a hét utolsó két órás élő esti kívánság műsora, úgyhogy jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Az óránkat indítom Kashmirral. Itt van tőle a Wild Ride.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Follow the Flow. És az volt tőlük a valahányszor, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Egészen este 8 óraig javában zajlik a hét utolsó, két órás élő esti kívánság műsora. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Anna üzenetével nyitom a mai estét, aki Péternek üzeni, hogy köszönöm, hogy minden nap mellettem vagy. Te vagy az én biztonságom és boldogságom. Nagyon szeretlek. Aztán Gábor Évának üzeni, hogy boldog születésnapot kívánok annak a nőnek, aki minden napomat szebbé teszi. Nagyon szeretlek. Lilla pedig Bencinek üzeni, hogy ne haragudj rám a tegnapi vitáért. Tudom, hogy hibáztam, és szeretném, ha tudnád. Nagyon fontos vagy nekem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Egy jó pink így a szombat estében. Itt van a So What, a két órás élő esti kívánság műsor.

Dr. Béres és Veréb Tamás, ugye nem bántad meg az előző percekben itt a Sunshine-on? Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, már csak 5-öt kell aludni, és augusztus 20-án, azaz csütörtökön érkezik Dr. Béres a Sunshine FM 25. születésnapjára. Minden ezzel kapcsolatos információ és a fellépőkről is megtalálható a Sunshine FM Facebook oldalán, méghozzá Sunshine FM Hungary-n. Most viszont javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor, úgyhogy jönnek a továbbiakban is az üzenetek. Zoli üzeni például a feleségének, méghozzá Katának, hogy 20 év után is ugyanúgy megdobban a szívem, amikor meglátlak. Nagyon szeretlek. Eszter Tamásnak üzeni, hogy csak szeretném, ha tudnád, hogy ma is te voltál az első gondolatom. Nagyon szeretlek. Nóri pedig Ádámnak üzeni, hogy hiányzol. Remélem, hamarosan újra együtt lehetünk. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Cyril, ez pedig a Samblin Én, a 2 órás élő esti kívánságműsor.

az Iron Mafia, és a Volt Egyház az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánságműsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis nem győzöm hangsúlyozni, hogy a Vasvári Pál utcán napközben nagyobb torladás várható, viszont a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis megnyitották a forgalmat a Stadion utca irányába, viszont a kivitelező arra kér mindenkit, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek ezen a szakaszon. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá a Darabos utcán. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint lépésben halad a forgalom a Füredi úton. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az ügyet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön Marian a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Ed Sheerannel. Ez lesz a Szefőr.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Néhány hét múlva nyilvánosak lesznek a magyar kórházak fertőzési adatai. Megszólalt az egészségügyi miniszter a mentőszolgálatnál zajló nyomozással kapcsolatban. Nagyon drágára sikerült az acsai mini bölcsöde, nyomoznak az ügyben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Ősztől nyilvánossá válhatnak a magyar kórházak fertőzési adatai, amelyeket egy új online felületen intézményenként lehet majd megtekinteni. A nyilvánosságra hozatal két lépcsőben történik, szeptember 1-től a 2022-es pontprevalencia vizsgálat és a járványok adatai, míg november 30-ától a véráram fertőzések és a multirezisztens kórokozók mutatói lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, az adatok közzétételének nem a megbélyeg vagy a rangsorolás a célja, hanem a fertőzések feltárása és a betegbiztonság javítása. Ahogy arról korábban beszámoltunk, nyomozást indított a készenléti rendőrség az országos mentőszolgálatnál hűtlenkezelés gyanúja miatt egy korábbi mentőautó beszerzés kapcsán. A nyomozók már lefoglaltak iratokat és adathordozókat az OMS két budapesti telephelyén, miután kiderült, hogy egyetlen vállalati kör szállította a járműveket, amelyek ára 2016 óta több mint háromszorosára nőtt. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, zéró tolerancia van a korrupcióval szemben, és teljes mértékben segítik a hatóságok munkáját. Költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt tett feljelentést az Integritás Hatóság az acsai mini bölcsöde építése ügyében. A vizsgálat kiderítette, hogy a 8 fős intézmény kivitelezése közel 110 millió forinttal, vagyis 77%-kal haladta meg a szokásos piaci árat. A hatóság megállapította, hogy még a szomszédos településeken azonos tervek alapján 1,5 millió forintos négyzetméter áron épültek bölcsödék, addig acsán ez az összeg elérte a 2,6 millió forintot. Néhány egyszerű szabály betartásával könnyen megelőzhetjük a nyári utazások során az ételmérgezést és a gyomorrontást. A Nébik figyelmeztet, az 5 és 60 Celsius fok közötti hőmérsékleten a baktériumok rendkívül gyorsan elszaporodnak, ezért útravalónak érdemes hűtést nem igénylő, kevésbé romlandó ételeket választani. Külföldi úti céloknál elengedhetetlen a készhigiénia, valamint a helyi csapvíz biztonságának ellenőrzése, miközben a nyers vagy nem megfelelően átsütött ételek fogyasztását kerülni kell. Az elmúlt napok is bizonyítják, hogy nem a jégkármérséklő rendszer tehető felelőssé az országos asszáért, hangsúlyozta a Környezetvédelmi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a jéger jelenleg csak 4 nyugati vármegyében üzemel, mégis hullott ott csapadék, míg a leállított területeken sem esett mindenhol az utóbbi napokban. A minisztérium kiemelte, hogy a rendszer nem felhőoszlató, célja csupán a jégszemcsék méretének csökkentése, az asszá és a nyári zivatarok egyenetlensége pedig ennél jóval összetett meteorológiai folyamatok eredménye. Már az idén munkaszüneti nappá válhat december 24-e, amennyiben az országgyűlés ősszel elfogadja a munkás tanácsok és az egyenlő.hu jogszabálymódosítási javaslatát. A munka törvénykönyvének módosításához mindössze egyszerű parlamenti többségre van szükség, így nincs szükség népszavazásra sem. A döntéssel a szenteste napja nem ledolgozandó szünnap lenne, ami azt is jelenteni, hogy mentesülnénk a december 12-ére tervezett szombati munkanap alól.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton és északnyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli eszél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, köszi Mariana a legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, de meg folytatódik a hét utolsó 2 órás élő esti kívánságműsora, úgyhogy 56 percen keresztül még jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Startolunk egy sürendel. Itt van tőle a Szefőr.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Nadine. És ez volt tőle a So Easy az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, még bő 40 percen keresztül javában zajlik a hét utolsó két órás élő esti kívánság műsora. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Márk üzenetével nyitom a második órát, aki Rékának üzeni, hogy bocsánatot kérek minden kimondott szóért. Nem akartalak megbántani. Remélem egyszer meg tudsz még nekem bocsájtani. Aztán András Zsófinak üzeni, hogy te vagy az a valaki, akivel a hétfőket is pénteknek érzem. Köszönöm, hogy vagy nekem. Viki pedig Krisztiánnak üzeni, hogy kitartást az éjszakai műszakhoz. Alig várom, hogy reggel hazaéri. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Elton John és Dua Lipa közöse. Ez a Cold Heart, a két órás élő esti kívánság műsor.

0: Lady Gaga, és ez volt tőle az Abrakadabra, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek, mi pedig ezeket össze is gyúrtuk egy csugorba, és meg is osztjuk veletek. Jön tehát Kata, és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted még ezen a héten biztonságban legyen, és tutira célba is érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Unalmas a reggeli megszokott kávé. Augusztus 20-án reggel 7:45-kor hatalmas színes festékfelhő robbant Debrecenben. 20 fehér pólót és fuss neki a mindössze 2,6 kilométeres karneváli élményfutásnak a Baltazár Dezső térről. Itt garantáltan mindenki színesen látja majd a világot. Regisztrálj még ma! Unod már, hogy a nyári melegben csak a klíma alatt gubbasztva tudsz létezni? Akkor van egy sokkal jobb tippünk. Nyíregyházán, a Sóstói Múzeum faluban sötétedés után indul az igazi élet az estézés programjaival. Felejtsd el a nappali kánikulát és a száraz múzeumi sétákat. Itt laza koncertek, hangulatos csillaglesek, moldvai táncház, sőt egy izgalmas fejlámpás éjszakai kaland is vár rád péntekenként egészen augusztus 14-éig. Kapd elő a naptárad, rásd össze a bandát, és fedezzétek fel a falu titkos éjszakai arcát.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Fanni üzeni például Bálintnak, hogy szeretném, ha tudnád, hogy bárhol is vagy, mindig van valaki, aki rád gondol. Nagyon szeretlek. Robi a párjának üzeni, hogy tegnap összevesztünk, ma pedig már csak ölelni szeretnélek. Sajnálom, és nagyon szeretlek. Attila pedig Évának üzeni, hogy egyetlen mosolyod képes megváltoztatni az egész napomat. Köszönöm, hogy mosolyogsz rám, köszönöm, hogy vagy nekem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Loy, ez pedig a Get Lucky, a 2 órás élő esti kívánság.

Földiszkó mesén. És így szólt a Kungszal közös Substitution az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek a hét utolsó üzenetei. Mindjárt Petra üzenetével nyitunk, aki Sanyinak üzeni, hogy ma is ugyanazt érzem, mint amikor először megláttalak. Szerencsés vagyok, hogy te vagy mellettem. Nagyon szeretlek. Aztán Noémi Marcinak üzeni, hogy ne aggódj, hamarosan találkozunk, addig is küldök neked egy nagy ölelést a rádión keresztül is. Ricsi pedig Annának üzeni, hogy tudom, hogy néha nem mondom elégszer, de nagyon szeretlek. Köszönöm, hogy türelmes vagy velem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Tess és Ian Fly közösen. Ez az Oh Mama. Kellemesen.

0: BTS, és ez volt tőlük a Dynamite az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez, viszont nem búcsúzom tőletek, ugyanis másodperceken belül átállunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen indul a MixXL, mindjárt az első két órában DJ Vágóval, 10 óra után jön majd DJ Váci, és startol a Sound of Sunshine, 11 óra után pedig visszakanyarodunk egy picit az új generáció DJ-je felé, ugyanis érkezik Robin. Hangulatos este elé nézünk, segítenetek a rádiót. Mindjárt folytatjuk.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Hétvégén mesélte ismerősöm, strandon összeakaszkodott egy pár, illetve hát több pár is, mert hogy a srác erősen illuminált állapotban oda ment egy csinos hölgyhöz, megfogta a melleit, mire a hölgy felpofozta, mire a srácnak a barátnője, aki egyébként ott volt, az eredeti első barátnője, ő is felpofozta. Így aztán a társaság az összeverekedett, hogy ne pofozgassa az én barátomat, és a többi, és a többi, és akkor már csajok is összeverekedtek. Szóval, hogy van ilyen, mindez abból indult, hogy valaki erősen illuminált állapotban olyat tett, amit nem kellett volna.
3: De hát ugye ezért mondják azt, hogy az alkohol ugye ilyen veszélyeket rejt, mert ha tejet ivott volna, akkor legfeljebb csak a WC-n ült volna tőle.
2: Nagyon azért mondom mindig a körtéssört, mert volt egy kolléganőm, aki esküdött arra, hogy ő nem bírja az alkoholt, és hogy higgyük el, hogy neki elég egy körtéssört meginnia, volt 2% alkoholtartalma, és hogy ő attól már teljesen spicces állapotba kerül. Mire a többség ennyit mondott, hogy mázlista. De milyen olcsón megúszod.
3: Mi abban fürdünk.
2: De azt mondta, hogy csak a körtéssörtől, a többi, a citromos az nem hatott így rá. Valószínűleg a körtében lehetett valami, vagy az agyában, de minden esetre azóta legendás nálunk ez a jó-jó, tudjuk, berugott egy körtéssörtől.
3: Igen, hát körtéssörtből legfeljebb csak egyet, de akkor már nem vezetek, viszont nyilván a citromosban 3 liter is, és semmi gond. Azt mondja, a következő etikett pont ugye a labdázás, és azzal is ugye balesetveszélyes helyzeteket is kialakíthatunk, meg ugye zavarhatjuk egymásnak az életterét, mindezt ugye a strandon, mint az etikett szabályok egyike. Na hát az egyik legfontosabb, és azt gondolom, hogy nem is nagyon kell magyarázni, hogy a víz nem WC, mert egyrészt higiéniai okokból, másrészt pedig tisztelet kérdése, meg ugye mi sem szeretnénk olyan vízben fürödni, ahol ugye más is belepiszkított. Én azt gondolom, hogy ezzel nincs mit nagyon ragozni.
2: Voltam olyan tengerparton egyébként, ahol viszont nem volt, képzeld el. Tehát ilyen...
3: Tilalom?
2: Nem találtál sehol WC-t. Én már bejártam a környéket, hogy hol a bánatban lehet egy mosdót találni, és így mentem fel le 2 kilométert, és nem volt semmi. Mondtam, hogy legalább egy ilyen tojtojszerűt, vagy valamit raknának ki. És akkor ilyen büfébe megkérdeztem, hogy merre van a mosdó, és akkor mutattak a tenger felé, hogy tessék. És mondtam, hogy hát de ez most vicc, tehát, hogy mondták, hogy nem, hogyha nagy dolgod van, akkor beengednek, de egyébként az összes többi mindenki ott végzi el. És ez nekem olyan fura volt, és erre mondta, hogy hát az egész város oda vezeti be a szennyvizet. Utána nem mindegy. És mondtam, hogy hú, de jó ebbe fürdeni. Azt a megyet.
3: Laci ezzel a mozdulattal egy fanyar szájhúzással lepöckölte a válláról azt a hínát, vagy mi volt rajta.
2: Tehát igen, tehát hogy na, van akik, hát nyilván ez a balkáni része.
3: Igen,
2: volt.
3: Laci, mikor megtudta, hogy a fürdőzők oda piszkítanak a vízbe, meg a vízpartra, és így szétnéztél, akkor döbbentél rá, és akkor nyert értelmet ez a rengeteg a homokot kaparászó és homokban guggoló ember. Hogy vajon mit csinál?
2: De láttam én olyat, képzeld el, Erdélyben például egy ilyen kis hegyi forrás, tök jól néz ki, hegyi patak, folyik le, stb. Ott van mellette 2 ilyen kis házikó gyakorlatilag felépítve a falu szélén, és aztán látom, hogy sutyomba jön ki egy cső a földből, ami a hegyi patakba vezet bele, és hát nyilván, hogy nem az ivóvizet vezették bele, hanem a szennyvizet. És akkor úgy sajnáltam, hogy lent a forrásnál meg valaki mondja, hogy ó, de jó, nézd csak, ilyen kristálytiszta hegyi patak.
3: És ez milyen friss. Mekkorát tudok köpni a vízből? Nézd meg, milyen szökőkutat csinálnak a számmal?
2: Igen, tehát, hogy, de hát annyira nem vigyázunk a környezetre.
3: Hát, de úgy vannak vele, hogy majd mire leér, addigra a kövek, meg a növények meg.

0: tisztítják. Azt mondja, a kacsa nem strandvendég, tehát ne értessük a vízimadarakat, mint egy ilyen etikett szabály.
1: De a hattyút lehet. Egyszer fogtunk zseppecával hattyút, képzel, de nem akartuk mi ezt, csak amíg a gyerek kicsi volt, és megvettük a legelső bazárban ezt a zseppecát, mert életünkben nem horgáztunk, se én, se ők, de hát mindenképp horgászni kellett, és akkor bedobtuk a kenyérbél, vagy kenyérhéjjal, meg mindent, tudom én mivel. Nyilván halak próbálták, de nem jöttek, jött egy hattyú, na az majdnem sikerült elkapnunk a zseppecával, de hál' Istennek kiköptem még időben.
0: Nem tudom, arra vannak szabályok, mert ugye bizonyos helyeken a halat vissza kell dobni, de hogyha hát egy hattyút fogták, hazaviheted, vagy mi van benne?
1: Ugye igazából halásznét akartunk, de hattyús ült lett.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Könnyített engedélyezési eljárást vezet be a kormány a szélerőművek építésére. Baka András már most népszerűbb, mint Súlyog Tamás volt. Lassan, de alaposan halad a külügyminisztérium átvilágítása. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
3: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította a Fidesz és a KDNP közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó alaptörvény módosítás elleni indítványát. A testület többsége úgy határozott, hogy a kifogás nem eljárási, hanem tartalmi jellegű volt, ami kívül esik a hatáskörén. A kapcsolódó uniós forrásokat érintő törvény alkotmányosságát az Alkotmánybíróság külön eljárásban vizsgálja tovább. Kétszeresére emeli a várandóság alatti szifilisz szűrések számát a kormány, így a második trimeszterben is kötelezővé válik a vizsgálat a veleszületett megbetegedések megelőzése érdekében. Szondi Vanda kormány szóvivő tájékoztatása szerint a döntés már a folyamatban lévő várandós gondozásokra is vonatkozik. Könnyített engedélyezési eljárást vezet be a kormány a szélerőművek építésére 25 kijelölt járásban, jelentette be Vitézi Dávid. A miniszter kiemelte, hogy az önkormányzatoknak beleszólási joguk lesz a pontos helyszínekbe és az építési magasságba, emellett a közösségi tulajdonlás és a kedvezményes áramszolgáltatás lehetősége is felmerült. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, lassan, de alaposan halad a külügyminisztérium átvilágítása. A felülvizsgálat eddig több mint 1000 jogosulatlanul kiadott diplomata útlevelet, indokolatlan magángép használatokat és a reptéri kormányváróval kapcsolatos visszaéléseket tárt fel, miközben a teljes diplomáciai kar megújítása és a nagyköveti posztok felülvizsgálata is folyamatban van. A 21 kutatóközpont legfrissebb felmérése szerint Baka András támogatottsága már most kedvezőbb, mint Súlyog Tamásé volt elnöksége során bármikor. Bár a frissen megválasztott államfőt a hét elején még a megkérdezettek 57%-a ismerte, az őt ismerők 72%-a támogatja a kinevezését. A válaszadók 37%-a teljesen függetlennek tartja az új köztársasági elnököt, míg 15%-uk szerint a Tisza párthoz áll közel. Igazolta a lépfene jelenlétét a Nébik egy Borsodabaú Zemplén vármegyei szarvasmarha állományban, ahol 8 állat hullott el hirtelen. A fertőzés forrása vélhetően egy spórával fertőzött legelő, a hatóságok azonnal elrendelték a helyi zárlatot és megkezdték a többi jószág vakcinázását. A hatóság kiemelte, a betegség emberről emberre nem terjed, antibiotikummal jól gyógyítható, az állattartóknak pedig elérhető a megelőző oltás. Társadalmi szemléletváltást sürget Gajdos László az erdőkben elszaporodott illegális hulladéklerakás miatt. Az élő környezetért felelős miniszter rámutatott, az állami erdőgazdaságok 2020 óta csaknem 13 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek össze a saját forrásaikból. Gajdos László kiemelte, hogy a szemét kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, amely ellen az erdészek elkötelezettsége mellett széleskörű összefogásra van szükség.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton és északnyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk helyenként erős lesz a déli eszél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Sunshine. Tudjuk, mi a múlt.
3: mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: sincs. Itt is vagyunk, hello mindenkinek! Innentől kezdve átálltunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen most már szombatonként is indul a térség valóban élő esti mix műsora, a lemezjátszóknál pedig az állandó rezidensünk, DJ Vágó. Hello Andris!
1: Hello, sziasztok, mondtam, hogy visszatérek, már térünk, mert már így innentől kezdve ketten vagyunk.
0: Így van, hogy telt a mai napod?
1: Fantasztikusan, nagyon jót rádióztunk most Marával, sok dalkérés volt, témázgattunk, zseniális volt a mai nap.
0: Jöhetnek az üzeneteitek továbbra is, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Andrisom, indítsuk meg az estét, mivel kezdünk?
1: Egy fantasztikus fiatal producerrel, aki nem más, mint Rivo, és egy kiváló felvételt készített, ami nagyon nagy személyes kedvencem, úgyhogy engedjétek meg, hogy az első óránkat ezzel nyissam. Ez lesz a You and Me.
0: Egészen este 10 óráig a megújult MixXL-ben, a lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: David Guetta és a Beautiful People az előző percekben itt a megújult Mix XL-ben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, továbbra is kettő darab lemezjátszóról szól az adásunk, a lemezjátszóknál pedig nem más, mint DJ Vágó. Hello Andris!
1: Hello Beló, sziasztok!
0: Érkeztek szép számmal üzenetek, ez a szombat esti mix egyszerűen fenomenális, minden hétvégén ez az én bulim, ez Zsófitól érkezett.
1: Köszönjük Zsófi!
0: És még egy üzenet, már alig vártam a szombat estét, csak miattatok, ez a mix életet ad, ez pedig Tibi írta nekünk.
1: Köszönjük szépen Tibi, mi is vártuk, hogy itt legyél velünk.
0: Így van, jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Andrison, mivel megyünk tovább?
1: Egy igazi klasszikust hoztam nektek új köntösben, ami nem más, mint Sikén egykori felvétele, ugye a Saltwater, nagyon jó kis dal, és még mindig hidegrázós, én úgy gondolom a vokája, úgyhogy hangerőt föl.
0: Így van, hangerőt a maximumra, egészen este 10 óráig a lemez

0: Black Eyed Peas és a Boom Boom Pow az előző percekben itt a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, Andrissal csak úgy repül az idő, hiszen el is érkeztünk a megújult Mixixel első órájának a végéhez, viszont a másodikban is szerintem tartogatunk jobbnál jobb felvételeket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: Intelligens és fincsi zenék a második órában, innentől kezdve kellemes estét kívánok mindenkinek a megújult Mixx-el, ami szól nálatok, a lemezjátszóknál pedig továbbra is DJ Vágó, hello Andris.
1: Hello, üdv újra itt.
0: Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon SMS Viber 0620-316-3000. Andrisom, folytassuk az estét, mivel megyünk tovább.
1: Egy gyönyörű énekesnőt hoztam a második óra legelejére, aki nem más, mint Christina Aguilera, és ugye egykoron zenéltünk is, táncoltunk is erre a dalra, Dirty érkezik egy fantasztikus remixben itt a Sunshine-on.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjátszóknál.

0: Topic és A7S az előző percekben, ez volt tőlük az Out My Hand. Kellemes estét kívánok mindenkinek a megújult MixXL, ami szól nálatok, intelligens zenékkel, fincsi hangulatban telik, hiszen a lemezjátszóknál DJ Vágó. Hello Andrés!
1: Így van, hello, sziasztok! Szerintem Topic fantasztikus zenei világa van, és annyira jó vokált szokott összerakni, hogy zseniális.
0: Ez zseni a csávó egyébként. Igen. Nagyjából minden zenét imádom. Mondjuk nekem most, ami nagyon nagy favorit tőle, a Fastboyos srácok mögött működik valójában közre, az ugye a Good Life, nekem az hatalmas favorit.
1: Igen, igen, az is nagyon zenei világban fantasztikus lett, úgyhogy igen, igen, nagyon jó Topic.
0: Érkeztek szép számmal üzenetek, szombat esti mix, egyenlő garantált buli otthon is. Ez Geri írta nekünk Debrecenből.
1: Gerikém, akkor lehet öltözni, aztán irány a buli.
0: Amíg ti pörgettek, addig nálunk forog a táncparket, Laci és a haverok írták ezt nekünk.
1: Hú, Laci, akkor már be lehettek töltve.
0: És még egy üzenet a végére, ritmus, hangulat, energia, ti vagytok a legjobbak, puszi nektek, Anett.
1: Köszönjük szépen, Anett.
0: Így van, nagyon szépen köszönjük, senki ne felejtse el, hogy a megújult MixXL-ben 10 órától majd érkezik a lemezjátszók mögé az új generáció DJ-je, méghozzá Robin, 11 órától pedig majd jön DJ Váci, és meghúzza az este hangulatát, hiszen jön a Sound of Sunshine. Most viszont Andrison, mivel megyünk tovább?
1: Így van, jönnek a jobbnál jobb dolog majd szépen sorban, én addig pakolgatom nektek is, érkezik egy fantasztikus feldolgozás, amit nem más készített, mint Ellen Walker, ő is nagyon jó és nagyon termékeny, mindenféle fajta remixét meg szoktam hallgatni, ami jobbnál jobban sikerül. Most a Battle of Lawn-ból csinált egy fantasztikus remixet, érkezik a Battle of...

0: csodálatos hangú Regan Bowman és Calvin Harris az előző percben itt a megújult Mixixelben. Ez volt tőlük a Lovers in the Past Life. Kellemes estét kívánunk mindenkinek. Andrisom, köszi ezt a két órát.
1: Én is nagyon szépen köszönöm. Egyébként tudtad, hogy ez a Calvin Harris Regan Bowman páros, ez a dal 10 évet kellett várni erre a dalra. Mert már csináltak közös kollaborációt, ami nem volt más, mint a Giant. Most meg ez nagyon jó lett ez a Lovers in the Past Life szerintem.
0: Teljes mértékben igazad van, ez egy nagyon-nagyon jó felvétel lett. Andrisom, köszi szépen ezt a 2 órát, jövő héten pénteken pedig újra találkozunk.
1: Így van, köszönjük szépen a hallgatóknak, én leléptem, te pedig maradsz Robinnal, úgyhogy hangerőt föl a továbbiakban is, majd Váci Zolika püföli az éjszakát, úgyhogy csókolom, jó bulizást, jó pihenést.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Nyisd ki a füled, és nyisd ki az elméd. Utazz velünk! Ez egy különleges világ. Sound of Sunshine. Utazás a jelen és a jövő legtrendibb zenéivel. Ők a legnagyobb DJ-k és producerek. Ezek az éjszaka legjobb zenéi mixbe öntve. Ez a város új hangja, az éjszaka igazi ritmusa. 2, 1, 0. Az utazás kezdődik.

0: Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
1: Itt is vagyok, hello mindenkinek. Én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a megújult MixXL a péntek, illetve a szombatesti állandó rezidensünkkel itt 10 óra után, méghozzá az új generáció DJ-jével, Robinnal. Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Nem szaporítom tovább a szót, játsszuk a jobbnál jobb felvételeket, méghozzá 2 darab lemezjátszóra. Egészen 11 óráig a megújult MixXL-ben

Tól érkezett, aztán ez a mix műsor annyira jó, hogy még a kutyám is elkezdett rá bólogatni. Komolyan zseniálisak vagytok, ez pedig Máté írta nekünk. Jöhetnek tovább is az üzeneteitek. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Egészen este 11 óra.

új generáció DJ-je minden pinteken, illetve szombaton este 10 órától csak itt a Sunshine FM-en. Ő nem más, mint Robin. Kellemes estét kívánok mindenkinek, vannak még szép számmal üzenetek, úgy pörögnek a számok, hogy még a főzés is táncá alakul. Ez a műsor életmentő, egy hosszú nap után puszi nektek, Erika, és még egy üzenet, gratulálok a DJ-nek, minden alkalommal betalál. Végre egy rádió, ami tudja, mit akarunk hallani. Ez pedig Roland írta nekünk. Köszi szépen az üzeneteiteket, és hát természetesen innentől kezdve még jobban meghúzzuk, hiszen még bő 20 percen keresztül a lemez

0: megújult Mixx-el, ami szól nálatok. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát hölgyek, urak, hétfőn este 6 órakor várok legközelebb majd mindenkit. Addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

one.